ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most például állok ki a Max és a Car Keys, amit indítok a rádió egyen. Yeah.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szépen lassan már azt szerintem mondhatjuk, hogyha valaki tutira akar menni egy sportesemény betétdalával, akkor kérje fel Shakirát bátran. Korábban a FIFA-nak már írta egy VB hivatalos betétdalt, a Waka Waka-t, gigasláger lett, és hát aztán itt az újabb, néhány év kihagyás után, tényleg ebben a kategóriában sem téved Shakira, az igazi mai sláger a Die Die, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és minden előadó életében van egy év, ahogy a pályát bejárja, de ezen az éven azt gondolom, hogy vannak pontok, amik szinte minden előadónál ugyanúgy ott vannak, csak nem mindig sikerül elérni. Egy ilyen pont az, hogy zsűri lehessen valaki egy tehetségkutatóban. Az mindig egy nagyon komoly elismerés, hát 2 éve Kamrád ott Németországban az egyik legnagyobb zenés tehetségkutatóba felkérték zsűritagnak. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai sláger a Hug Yourself itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, holnap a World is Mine Guest Mixben Tiesto mixet hallhatunk éjféltől. Nagy élmény lesz, és nem mellesleg a következő órában készülök Tiestoval, de mellette jön Alex, Kenji, Sam Fed, Loi a kezdésben, pedig Bibi Rexa a Fateless dallal, a New Religion-nel. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használ a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Reggel 8-tól jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig visszatérnek a Szabiból, tehát hétfőn reggel 6-tól friss adás. Addig pedig megállás nélkül igazi mai slágerek, most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy giga hőség volt a héten. Viszont ha minden igaz, akkor pici enyhülés most jön, de hát továbbra is azért marad a nyár, az ami nem is baj, csak hát ne 45 fok. Azért

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, egymás után hozom a nagy kedvenceket és a legújabbakat. Hát most aktuálisan az egyik legnagyobb favorit, akár rádióban, akár buliban, Sam Felt, Rosalinnel, ez a Heart Like Mine az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Egy picivel 3-4 után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a futárásban pedig egy friss kedvenc, Loitól, aki 15 évesen szedte össze először a bátorságát, hogy elinduljon egy tehetségkutatón, annak is a gyerekeknek szóló változatában Németországban, és mindjárt a döntőig jutott. Hát, a bátorság mellé a tehetség is van, akkor az ilyen. Azóta pedig egymás után hozza jobbnál jobb dalokat, ez a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy picivel 4 előtt járunk, jönnek a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn pedig a Szabiból is visszatérnek, szóval friss adás is jön. Ja igen, ez meg a kezdés. Pár percen belül Hype Atom, Norma Jean Martin, Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az már, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió X!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hát ennek a hétnek a Kamu Bulvár híre, mert nyilván generált kamu, de imádtam, J.Lo-ról szól, aki állítólag bedobta az egyik újságírónak, hogy tök szívesen randizna Lewis Hamiltonnal, ha szabad lenne. Mindegy, hozta a klikkeket. Na, ami viszont nem kamu, az ez az újdonság tőle, az igazi mai slágerek között J.Lo és David Guetta jön. Ez a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egész nyáron 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megszakítás nélkül. Ma is, és mivel hogy szombat van, ezért ma Kuki fog mixelni, aki most a legújabb igazi mai slágert hoz a Karnerrel, ez a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

sláger megy, a legmenőbb buliba pedig továbbra is mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten például a Szírre lehet páros belépőket nyerni, mert természetesen oda is megyünk, ott leszünk, dupla stage-el, óriási bulit csinálva. Minden info erről is a radio1.hu már. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonságot választottam. A Swiss Disco-n Rehab-bel, Sam Feltel. Ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 255 milliós támogatás Pécsnek. Denevérek miatt leállították a felújítást. Áramkimaradások lesznek Baranyában. 255 millió forintos Európai Uniós támogatással indulnak el a helyi humánfejlesztéseket szolgáló programok Pécset. A szeptember 30-án záruló Európai Uniós projekt a Széchenyi Terv Plusz program részeként valósul meg. Célja a pécsiek életminőségének javítása, a társadalmi esélyegyenlőség erősítése és a helyi közösségek fejlesztése. A programok Pécs teljes közigazgatási területén valósulnak meg. Az idősek, gyermekek, családok, nők, fogyatékossággal élő emberek, hajléktalanok, mély szegénységben élők és fiatalok számára nyújtanak új szolgáltatásokat és közösségi lehetőségeket. Többek között az Integrált Nappali Szociális Intézmény is fejlődni fog. Előre tervezett hálózatkarbantartási munkák miatt augusztus 10-e és 14-e között Baranya több településén is kimaradásokra kell készülni. Hétfőn érintett lesz Komló, Kökény, Old és Pécs. Amennyiben a szakemberek egy-egy munkálatot elhalasztanak, vagy éppen átütemeznek, arról a szolgáltató weboldalán tudnak tájékozódni az ügyfelek. Hosszú lesz az áramszünet, fel kell rá készülni. Később kezdődhet a Mecsek Jánosi templom torony felújításának következő szakasza, mivel a toronyban jelentős állományban védett denevérek élnek, akik jelenleg a szaporodási időszakukat töltik. A templomban ezért a jogszabályok alapján nem lehet elvégezni a zajjal, rezgéssel járó munkálatokat és a padlásteret érítő tevékenységet sem 15-ig. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnyílt a pécsi vásárcsarnokban a gombavitrén, ahol a környékünkön növő, különösen mérgező gombafajokat mutatják be. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani Pécsett a munkaterületnél. Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdőlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca irányába lehet. Több helyen az országban még felhős tájak előfordulnak, de mindenhol aztán csökken a felhőtakaró. Kevés fátyol gomoly felhő mellett a napsütésé lesz a főszerep, folytatódik a nyár. Elvétve még előfordulhat zápor, de aztán mindenhol csökken a csapadékhajlam. A legmelegebb órákban idehaza 29 és 34 fok közötti hőmérsékletek várhatók. Baranyában kissé felhős égbolt mellett délután 32-33 fok valószínű majd.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukor korral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 13 perccel augusztus 8-án a Lászlók a névnaposok. Sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket pedig na rá, hogy hozom megállás nélkül, most Regál Lilit, a rádió egy DJ-t választottam, a legújabb kedvenctől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a rádió.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önni

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, a színre lehet páros belépőket nyerni. Egy újabb fesztivál, ahol ott lesz a rádió egy saját színpaddal, sőt, kettő színpaddal. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine Paradise, az igazi mai slágerek között, ezzel folytatom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy egy picit talán visszaesik a hőmérséklet, sőt ma ilyen 29-30 fokot jósolnak sokfelé esővel, de estére kitisztul az idő, és holnap meg a jövő elején ilyen kellemes 31-32 fok. Az igazi mai slágerek között Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy folytatja mindjárt. Pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Shakira pedig szeptember közepén indítja a világkörüli turnéját Spanyolországban 12 teltházas showval Madridban. 12 full teltházat eladtak, mindjárt miután bejelentették. Nagyon komoly. Ez pedig az igazi mai sláger, az aktuális kedvenc, a FIFA VB betétdala, Shakira és a Die Die a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. Bevált a fehér festék, folytatják. Elkezdődött az idei Siklósi Várfesztivál. Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. Megújult a szolgáltatóház környezete. Új közösségi tér jött létre, valamint korszerű körforgalom épült a Gyűdi út és a Felszabadulás utca csomópontjában. A közel 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően a város egy új, minden korosztály számára vonzó közösségi térrel gazdagodott, miközben a belvárosi közlekedés is biztonságosabbá és gördülékenyebbé vált. A fejlesztések egy TOPLUS program keretében valósultak meg. Az egyik meghatározó elem a köztársaság tér 8 szám alatti szolgáltatóház környékének teljes megújítása volt. Az épület keleti oldalán egy modern közparkot is kialakítottak. Bevált a fehér festék a pécsi vasútvonalon. A hatalmas hőség megviseli a vasúti síneket is, ezért a MÁV csaknem 300 kilométernyi szakaszon lassította a közlekedést a túlhevült sínek miatt. A vonalon alkalmazott fehér festés bevált, így máshol is bevetik a módszert a hőmérséklet csökkentésére. A pécsi vonalon 3-7 fokkal csökkent a sínek hőmérséklete így. Megkezdődött tegnap az idei Siklósi Várfesztivál. Különleges időutazásra invitálják az érdeklődőket. Ma a 14.-15. század kerül a középpontba. A felvonulás polgármesteri köszöntő szalagtűzés követi, de lesz solymász bemutató, harci jelenetek, viseletbemutatók és lovagi programok váltják egymást. Az egyik leglátványosabb elem a nagyharsányi csata lesz. Géza 80. Ezzel a címmel érkezik Pécsre Fűr Anikó és Rutka Róbert. Zenész színházi előadást tartanak szeptember 8-án. Bemutatják Bereményi Géza műveit. Az M6-os autópályán a Baranyai megye határtérségében aszfaltozási munkákat végeznek. A Pécs felé vezető oldalon sávlezárás van érvényben. Az M60-as autópályán a 18 és 23-as kilométer szelvény között aszfaltoznak, így a belső és a leálló sávot is lezárták az autósok elől. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel! Több helyen az országban még felhős tájak előfordulnak, de mindenhol aztán csökken a felhőtakaró. Kevés fátyol gomoly felhő mellett a napsütésé lesz a főszerep, folytatódik a nyár. Elvétve még előfordulhat zápor, aztán mindenhol csökken a csapadékhajlam. A legmelegebb órákban idehaza 29 és 34 fok közötti hőmérsékletek várhatók. Branyában kissé felhős égbolt mellett délután 32-33 fok valószínű majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, egy biztos, arra nem fogunk panaszkodni, hogy nem a legnagyobb kedvencek szólnak, vagy arra, hogy sok lesz a duma. Csak az igazi mai slágerek egymás után, most két ó is a Turn

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a nyár egyik legnagyobb favoritja, igazi nyári hangulat. És hát ez szerintem kell is most. Alex Kenji és a Bambolé jön. Az előadóval egyébként egy csomó néven találkozhatunk. Valamikor Combo néven ad ki dalt, vagy Cream Sugar néven, de a Yoshi Chandler nevet, vagy az Orange Lábot is használja. Ez viszont Alex Kenji név alatt pörög. Az igazi mai sláger a Bambolé itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megjelent a legfrissebb adó trafipax. Kivágják a veszélyt jelentő fákat. Már nincs egy hónap, és kezdődik a komlói bányásznapok. Jó reggelt kívánok! Megjelent a legfrissebb adótrafipax. Nyáron sem pihennek a revizorok. Augusztus 10-e és 16-a között bárhol feltűnhetnek vételkörzetünkben. Legyen szó építkezésről, piacról vagy üzletről. Vannak azonban előre bejelentett konkrét időpontok és helyszínek is. A jövő héten szerdán Szigetváron a Szent István lakótelepi, csütörtökön pedig a lánycsóki boltokat, vendéglátóhelyeket, valamint a vármegye egész területén a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak bejelentését, a jövedéki termékek eredetét is. A közlekedők védelme és a balesetveszély megelőzése érdekében a Mecsekerdő ZRT halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez Pécs és Orfű, valamint a Lapis és a Remeterét közötti útszakaszon, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok során a közvetlen veszélyt jelentő fákat a jövő héten vágják ki és távolítják el. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galériában a Vazereli 120 pécsi esemény sorozathoz kapcsolódnak így. Kevesebb mint egy hónap és kezdődik a komlói bányásznapok. Szeptember 4-e és 6-a között telik meg élettel az Esperantó tér. Pénteken a Seholnap akusztik koncertjével indítják az eseményeket, aztán jön a Velhelló és a Kacaj. Este pedig DJ Jamina. Szombaton a Ketszen Jazz, Adrian Moll alapozza meg a hangulatot, de érkezik a Hiperkarma és a Honey Beats is. Pécsett a Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, augusztus végéig útszűkület sebességkorlátozás érvényes. Ivóvízhálózati munkák miatt lezárták Pécsett a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtó sávját és a Jegeny és utca északi kijáratát is, így az Zsák utca lett, az 58-asra rá lehet hajtani továbbra is. Több helyen az országban még felhős tájak előfordulnak, de mindenhol aztán csökken a felhőtakaró. Kevés fátyol gomoly felhő mellett a napsütésé lesz a főszerep, folytatódik a nyár. Elvétve még előfordulhat zápor, de aztán mindenhol csökken a csapadékhajlam. A legmelegebb órákban idehaza 29 és 34 fok közötti hőmérsékletek várhatók. Branyában kissé felhős égbolt mellett délután 32-33 fok valószínű majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most rádió egy DJ, Regál Lili a fogyadásban, aki múlt héten Majorkán is fellépett, ezen a héten Ibizán volt, közben pedig rendszeresen zenél nálunk is, múlt héten például azért hozzáteszem a Live Mixben is, együtt dolgoztunk. Na, most viszont az igazi mai sláger a Dreamin itt a rádió egyen, picivel fél hét után. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Sam Feldjön, aki hát szerintem elég bölcsen választott augusztus elejére fellépési helyszínt magának. Kanadába utazott és csinált néhány teltházas bulit. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, akinek melóznia kell kitartást. És szép reggelt azért közben mindenkinek, de remélem sokan azért megkapták ezt a mai napot, és nem kell ledolgozni. Az igazi mai slágerek a következő órában is szólnak. Elsőként Taylor Swift és a The Fate of a Philia, amit indítok. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szörnyet halt egy Sikló Ernyős. Mecsek Nádas község önkormányzata ismét nyert. Két szabadtéri tűzesethez is kivonultak a lánglovagok. Ismét nyert Mecsek Nádas község önkormányzata, a település két jelentős fejlesztésre is támogatást kapott a Magyar Falu programban. Ennek köszönhetően összesen csaknem 105 millió forintból valósulhat meg a ravatalozó korszerűsítése, valamint a Szőlőhegy Virág utca felújítása. Mindkét beruházásra 2019 óta minden évben benyújtottak pályázatot. Lezuhant és szörnyet halt egy Sikló Ernyős baranyában. Sziklákra zuhant és elhunyt a Sikló Ernyős sportoló kedden Szársomjón. A Palkonya Újpetre német nemzetiségi önkéntes erdőtűzoltó egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre nagyon hamar kérkeztek a mentősök, mentőhelikoptert is riasztottak, ám a Sikló Ernyős életét már nem tudták megmenteni. A baleset után a mentésben résztvevő önkéntes és hivatásos tűzoltók az elhunytat a rendkívül meredek sziklás terepen kosárhordágy révén juttatták le a hegyről a kimentési pontig, ahonnan terepjáróval vitték tovább a hely aljához. A baleset áldozata egy nyugállományú tűzoltó, a lezredes. Szerdán két szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, emellett egy állatmentésben is segítettek, közölte a katasztrófavédelem. Tarló árokpart bálák égtek szerda délután Kis Tamásin. Az ajnövényzetet a Szigetvár és a Barcsi hivatásos tűzoltók oltották el. A bálákat felügyelet mellett elégették a szakemberek. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát, nyomozhatunk velük. Harmonikán közreműködik Berec Péter. A Mohácsi Dunahíd építési munkái miatt Mohácson az ipartelep egyik útja, az inkubátorház és a budapesti országút között augusztus 19-ig mindkét irányból zsákutcává vált. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton is az év végéig. Jó utat kívánok ma is! A Rádió 1-en. Több helyen az országban még felhős tájak előfordulnak, de mindenhol aztán csökken a felhőtakaró. Kevés fátyol gomoly felhő mellett a napsütésé lesz a főszerep, folytatódik a nyár. Elvétve még előfordulhat zápor, de aztán mindenhol csökken a csapadékhajlam. A legmelegebb órákban idehaza 29 és 34 fok közötti hőmérsékletek várhatók. Branyában kissé felhős égbolt mellett délután 32-33 fok valószínű majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, már akinek igazából hétvége is, nem kell melóznia. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek ebben az órában is. 8-tól pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és nagyon fontos info, jövő héten visszatérnek a Szabiból hétfőn reggel 6 órától friss adás. Meg pedig a Maroon 5 Cardi B-vel, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten is lesz játék. Nem állunk meg, a nyár velünk teljes, és a nyári bulik is velünk teljesek. Jövő héten például a Színre lehet páros belépőket nyerni, ahol ott lesz a Rádió 1, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesznek az igazi mai slágerek is. Az egyik legújabb a Switch Disco-tól jön, Rehab-bel, Sam Feldel, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, sőt nem sokára egy újabb nagy kedvenc, Lóitól a Get Lucky, a hírek után ez jön.
1: Tartalmazott. 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 255 milliós támogatás Pécsnek, de nevérek miatt leállították a felújítást. Áramkimaradások lesznek Baranyában. 255 millió forintos Európai Uniós támogatással indulnak el a helyi humánfejlesztéseket szolgáló programok Pécset. A szeptember 30-án záruló Európai Uniós projekt a Széchenyi Terv Plusz program részeként valósul meg. Célja a pécsiek életminőségének javítása, a társadalmi esélyegyenlőség erősítése és a helyi közösségek fejlesztése. A programok Pécs teljes közigazgatási területén valósulnak meg. Az idősek, gyermekek, családok, nők, fogyatékossággal élő emberek, hajléktalanok, mély szegénységben élők és fiatalok számára nyújtanak új szolgáltatásokat és közösségi lehetőségeket. Többek között az integrált nappali szociális intézmény is fejlődni fog. Előre tervezett hálózatkarbantartási munkák miatt augusztus 10-e és 14-e között Baranya több településén is kimaradásokra kell készülni. Hétfőn érintett lesz Komló, Kökény, Old és Pécs. Amennyiben a szakemberek egy-egy munkálatot elhalasztanak, vagy éppen átütemeznek, arról a szolgáltató weboldalán tudnak tájékozódni az ügyfelek. Hosszú lesz az áramszünet, fel kell rá készülni. Később kezdődhet a Mecsek Jánosi templom torony felújításának következő szakasza, mivel a toronyban jelentős állományban védett denevérek élnek, akik jelenleg a szaporodási időszakukat töltik. A templomban ezért a jogszabályok alapján nem lehet elvégezni a zajjal, rezgéssel járó munkálatokat és a padlásteret érintő tevékenységet sem 15-ig. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnyílt a pécsi vásárcsarnokban a gombavitrin, ahol a környékünkön növő, különösen mérgező gombafajokat mutatják be. Augusztus 10-e és 14-e között teljes szélességében lezárják majd Pécsett az Iparutca Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát burkolatjavítás miatt. A lezárás okán a Batthyány utca a Lékszeszgyár utca irányából Zsák utcává válik. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-jel! Több helyen az országban még felhős tájak előfordulnak, de mindenhol aztán csökken a felhőtakaró. Kevés fátyol gomoly felhő mellett a napsütésé lesz a főszerep, folytatódik a nyár. Elvétve még előfordulhat zápor, aztán mindenhol csökken a csapadékhajlam. A legmelegebb órákban idehaza 29 és 34 fok közötti hőmérsékletek várhatók. Branyában kissé felhős égbolt mellett délután 32-33 fok valószínű majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki pedig szeret nézni hulló csillagot, az nagyon figyeljen, mert hogy az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Minden info erről a radio1.hu-n.

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal! És ilyen nagy kedvencek továbbra is, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig jön a Rádió Egy Top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió Egyes kedvencével, és ezen a listán nagy összegben fogadok, hogy ott lesz ez a dal is. Ed Sheeran, Camera, ezt indítom már is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió Egyel! Isten.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
8: A Nemzeti Lovasz Színház Rómeó és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 250 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
9: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
10: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
11: Svájci precizitás minden egyes csészében.
12: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
11: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
12: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
11: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
13: Augusztus 8-án Tideni érkezik a Kártalan kertbe. Az ország egyik legnépszerűbb előadója garantálja a nyár egyik legforróbb koncertjét. Ne maradj le, biztosítsd a helyed időben. Kártalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel kártalankert.net.
6: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió egyen.
2: Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. Bevált a fehér festék, folytatják. Elkezdődött az idei Siklósi Várfesztivál. Újabb jelentős városfejlesztés zárult le Siklóson. Megújult a szolgáltatóház környezete. Új közösségi tér jött létre, valamint korszerű körforgalom épült a Gyűdi út és a Felszabadulás utca csomópontjában. A közel 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően a város egy új, minden korosztály számára vonzó közösségi térrel gazdagodott, miközben a belvárosi közlekedés is biztonságosabbá és gördülékenyebbé vált. A fejlesztések egy TOP Plus program keretében valósultak meg. Az egyik meghatározó elem a köztársaság tér 8 szám alatti szolgáltatóház környékének teljes megújítása volt. Az épület keleti oldalán egy modern közparkot is kialakítottak. Bevált a fehér festék a pécsi vasútvonalon. A hatalmas hőség megviseli a vasúti síneket is, ezért a MÁV csaknem 300 kilométernyi szakaszon lassította a közlekedést a túlhevült sínek miatt. A vonalon alkalmazott fehér festés bevált, így máshol is bevetik a módszert a hőmérséklet csökkentésére. A pécsi vonalon 3-7 fokkal csökkent a sínek hőmérséklete így. Megkezdődött tegnap az idei Siklósi Várfesztivál. Különleges időutazásra invitálják az érdeklődőket. Ma a 14.-15. század kerül a középpontba. A felvonulás polgármesteri köszöntő szalagtűzés követi, de lesz solymász bemutató, harci jelenetek, viseletbemutatók és lovagi programok váltják egymást. Az egyik leglátványosabb elem a nagyharsányi csata lesz. Géza 80. Ezzel a címmel érkezik Pécsre Fűr Anikó és Rutka Róbert. Zenész színházi előadást tartanak szeptember 8-án. Bemutatják Bereményi Géza műveit. A Bisely bekötő úton sebességkorlátozás érvényes egészen augusztus 20-áig, a Köblényi bekötő úton pedig építési munkák miatt van útszűkület. Folytatódnak a csomópont építési munkák a hatoson Hird térségében, a helyszínen útszűkület érvényes. A Boly Villány Siklós összekötő úton is dolgoznak most a szakemberek. Nem sokáig lélegezhettünk fel, a következő napokban egyre melegebb lesz. Ma délután 29 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet idehaza. Baranyában 32-33 fok valószínű. Vasárnap délután 30-36 fokos csúcshőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. Baranya lesz az egyik legmelegebb pontja az országnak. Hétfőn pedig a ragyogó napsütés mellett 37 fok is lehet akár Baranyában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Hogy vagy magyar? Olyan rég volt. Gyerekek, figyeljetek, várjatok, gondoljuk át. Szóval, hogy vagy magyar? Gyerekek,
5: én
4: csináljuk!
5: Én azt mondom, csináljuk!
4: Nézzük meg! Ez egy halott rovat.
5: De hogy jó, szeretjük de a halott rovatokat.
4: De fűznek bennünket ehhez a rovathoz jó, jó emlékek és jó emlékek. Ja, valaki nem tud átszerni, nincs olyan. Teljesen random számokat hívunk, direkt nem az SMS falról, direkt nem az engem hívjatok, direkt nem azt hívjuk, aki most ír nekünk, hogy titeket hallgatlak, bár semmi izgi nincs, igen, hallgatlak titeket, Józsi vagyok, hello. Teljesen random generálunk telefonszámokat, és rácsörünk emberekre, akik nem tudják, hogy mi vagyunk a másik oldalon, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, mit csinálnak ma, hogy telik a reggelük. Ebből nagyon sok jó beszélgetés lett, és nagyon sok remény vesz.
5: Nagyon furcsa.
4: Sokkal több kellemetlen, és szekunder
6: szégyenérzetek. Az önáltal hívott előfizető letiltotta a bejövő hívásokat.
7: Jó, Laci, le vagyunk tiltva.
4: Gyere vissza, Laci. Az önáltal hívott előfizető letiltotta az idegen számot. Tehát ő abban a neurózisban van már, hogy hogy őt már fel se hívd, ha nem ismeri a számodat. Dögölj meg, nem érdekel, nem akarom felvenni.
5: Sok kéretlen hívás.
7: Nincs jól a magyar rovatban. Vagyunk gyerekek, hogy úgy konferáljuk a rovatot, hogy egy valaha nagyon jól menő rovatot szeretnénk életben egy tartani.
4: Nagyon rövid ideig, nagyon jól menő, igen, ám inkább kudaszba fulladt rovatot, továbbra is kudaszba folytunk, ennek halljátok most.
5: Jó, kit
4: hívunk? Egy férfit, egy fiatalabb férfit hívunk szerintem.
5: Mit csinál?
4: Dénesnek hívják, és gyászol.
5: Akkor miért zavarjuk?
8: Halló, tessék!
4: Hello, jó reggel, ciao, Balázs, Juli, Feri, Rádió 1. Szia, zavarhatunk egy pillanatra?
8: Nem tudom, milyen ügybe akar keresni.
4: Ha tegeződünk is, egy keresztnevet mondj nekünk, mindjárt elmondom, milyen ügybe keresünk.
8: Tibor.
4: Tibor, szia Tibor! De egy rádióműsorban telefonálunk élőadásban, majd három mondatban szeretnénk megtudni, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy érzed magad, egy reprezentatív közélménykutatást végzünk, hogy hogy van a magyar.
8: Hát figyelj, nem szeretnék ebben részt venni. Köszönöm szépen a hívásodokat.
4: Köszönjük szépen,
7: Tibor. Köszönjük. Boldog karácsony, szia.
5: Hello, hello.
7: Na, de legalább fölvette, legalább
4: alakul
7: beszélt.
4: Alakul a magyar.
7: Nem rossz, én ezt egy 0-5-re be tudom húzni.
5: Szerintem attól félsz, hogy lesz második kérdés.
7: Igen. Most kire
4: fog szavazni? A Republikon Intézetből telefonálok. Ön a bizonytalan szavazók közé tartozik. Hadd győzzem meg, hogy ne legyen annyira bizonytalan. Mondanám az érveket. Jó, de a pasi bejött, a pasit itt bejött. Oké, okay, csaj fogja fölvenni, kicsit könyvelő hangú, Erika, Marika, és kicsit ilyen vékony ciripelő hangú. Hello, tessék, kicsit gyorsan beszél, hadar.
9: Hello, tessék.
4: Halló, jó reggelt kívánunk, kezdi csokolom.
9: Jó reggelt, tessék.
4: Kezdi csokolom, mi egy élőadásból telefonunk a Rádió című, reggeli Balázsék című műsorban, itt van a Juli meg a Feri. Tetszik mondani nekünk egy keresztnevet?
9: Én Magdi vagyok.
4: Magdi, kezdj csokolom, Magdi. Zavarhatjuk egy pillanatra, Magdi. Nem tart sokáig a beszélgetés.
9: Hát, hogyha muszáj.
4: Hát, Magdi, ha már föltetszett venni, akkor a muszáj. Rovatunk lényege, hogy random rácsörgünk emberekre, és megkérdezzük, hogy hogy van. Milyen a november vége? Hogy tetszik lenni? Mivel telik a ma reggel? Milyen a lelkiállapot? Supán ezután érdeklődünk.
9: A lelkiállapotom? Hát, hogy is mondjam. Hát úgy néz ki, hogy nagy terveim vannak, egy kis kutyát akarok magamnak, és most arra készülök fel.
4: Jú, ez egy nagyon cuki dolog. Milyen kutya? Ki tetszett már nézni, vagy milyen kutya lenne?
9: Hát egy kis fehér kutya, igen.
7: Kis fehér kutya. És menhelyes kutya, vagy venni tetszik valahol?
9: Hát azt mondja a férjem, hogy megmondhatom, nem titok, hogy venni szeretném.
4: Venni, igen. Nagyon jó, nagyon jó.
9: Mert a menhelyesbe beleszerettem, csak aztán én voltam a századik, aki jelentkezett rá, így lecsúsztam róla, és akkor most így akkor megjelenlődött a gondolat, hogy...
4: Hogy legyen egy kis kutya. De azért az a meló van, az a menni kell, nem? Jönni, menni, sétálni, vinni, azért azzal úgy van törődni való.
9: Hát igen, mivel öregecskék vagyunk már a férjemmel, én 75 éves, ő meg 80, hogy ez készített arra, hogy mozogjunk, hogy foglalkozzunk vele, hogy ahogy az emberek kicsit, hogy is fiatalodjon a kutya által.
4: Ó, nagyon jó, de halljuk ott a kedves férj is, ott van hátul a hangjait halljuk, hogy ott van. Üdvözöljük őt is, tessék megmondani. Jó napot
5: kívánok! Mikor mennek a kutyáért?
8: Még ma.
4: Majd kutya lesz akkor, és a kutya már tudja, hogy új gazdája lesz, vagy már nagyon várja, izgatott?
8: A kutya nem tudja, de a gazdája már tudja.
7: És mi lesz a neve a blökinek?
4: Illetve milyen típus? Milyen típus a kutya?
7: Kis fehér.
4: Na oké, de milyen fajta?
9: Hokkaidó lesz.
4: Hokkaidó. Azt nem tudjuk, hogy milyen, de biztos aranyos. Aha. Nagyon jó. És melyik ország részben vagyunk? Csak tessék nekünk segíteni. Nem kell pontosan, nem azért kérdezünk, csak hogy kit kaptunk el, merre tetszik lenni helyileg. Elég csak egy tájegység.
8: Baranyában vagyunk.
4: Baranya. Hokkaidó, most nézzük interneten, ez egy ilyen kis hegyes herállófülű, ilyen kis, olyan, mint a husky, ahhoz hasonlít, és ilyen kis, nagyon szép.
5: Vadász
4: nagyon
5: szép tartják kutya. Hazájában Japánban.
4: Ez egy japán fajta, nagyon szép.
8: Én most kiderül, hogy ráhozzuk, én nem láttam még.
5: Ja, igen. Hogy ez az lesz a meglepetés.
7: Drága egy ilyen kutyus?
8: Hát én azt mondom drága, úgyhogy de hogy a felesének másnap éreménye róla
7: itt. Így van, és akkor neki van igaza.
4: Tessék még egy pillanatra adni, és akkor beszélünk vele.
8: Tessék.
9: Hát köszönöm, ura, mivel a férjem szokta önöket hallgatni, úgyhogy mindjárt tudta már, hogy kiről, miről van
4: szó. Ó, tetszik rádió egyet hallgatni? Tényleg? A férje hallgat minket?
9: Hát nagyon, nagyon hallgat, és nagyon szereti az önök műsorát, úgyhogy már szép napjuk lesz szerintem.
7: Na, de ön miért nem hallgat bennünket?
4: Igen. Nagyon jó.
5: Mert na, kutyát keres.
4: Kutyakeresés van, jól van. Akkor jó egészséget kívánunk, örülünk, hogy bepillantottunk így a Magdék életébe, és akkor is sok boldogságot a kutyához.
9: Hát, köszönöm, uram, biztosan rám fog férni.
4: Egy háziállat az egy csomó stresszt elvisz, kedves, aranyos. Lehet vele
5: csinál,
4: sétálni, persze. Programot csinál, az egy jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy akkor...
9: A férjemet meggyőzték, ezáltal már nagyon nehezen adta be a derekát, de így most akkor szuper napunk lesz. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük. Csokolom, köszönjük. Szép karácsony. Csokolom.
5: Csokolom.
8: Hello.
7: Gyerekek. Hello, hello.
4: Hát
5: akkor
4: már
5: tulajdonképpen
4: megérte.
5: Mi dumáltuk rá őket.
4: Tulajdonképpen, ha most nem veszi föl senki, azt mondom, a rovat jó volt.
7: Igen.
4: Ez a néni nagyon cuki volt, hiper aranyos volt. Ott volt mögötte a férje, átvette. De nem is gondoltam, hogy ilyenkor osztály is hallgat minket, nem? Az meglepő, mert hogy nem az SMS farol, hívunk teljesen direkt.
7: Igen, 80 éves.
4: Jó, figyeld, oké, azt mondja, hogy...
7: Csak egy mondat, amíg föl nem veszi. Gratulálok a kutyához, kifejezetten temperamentumos. Szerintem 75 évesen jó választás.
4: Néni majd, mint írva néni, a frak után így repül. Nő, abszolút nő, Ibolya.
5: Most le kell tenni a kezéből a
4: nagyon siet, hiperventilál egy kicsit, és röviden beszélget velünk.
5: Nem,
7: ez egész rövid.
4: Mondom, hogy hát azért mondom, hogy nagyon röviden, nagyon röviden beszélget velünk. Jó, hívjuk a következőt akkor. Ja, halló?
10: Igen?
4: Kezi csokolom!
10: Igen?
4: Kezdjük csokom, jó reggelt kívánunk, egy rádióműsorban telefonálunk, élőadásban tetszik lenni, itt a Feri, a Juli meg a Balázs, csokolom, egy keresztnevet tetszik nekünk tudni mondani?
10: Sajnálom, de most nem érek rá, mert dolgozom.
4: Tessék csak dolgozni, jó egészséget kívánunk és jó munkát, csokolom. Dolgozik a magyar, kutyát vesz,
5: és
4: nem veszi föl, hiperventilál és számot tilt. Egyelőre így vagyunk. Nem állunk rosszul. Mondtam, hogy siet, és nem fog velünk beszélni.
5: Nem.
4: Gyerekek, én ezt nagyon érzem.
7: Most ez megvolt.
4: Igen.
7: Na jó, mit mondasz a következőre?
4: Direkt nem mondom be, hogy Sebestyén Balázsék, jó, nem baj.
5: Nem ért.
7: Mondhatod.
5: Nem ért.
4: Hát, mindegy.
7: Miért? A Balázsékkal terelsz?
4: Friderikus Sándor vagyok. Na figyeld, ha a csöngésből mondom meg.
5: De... Várj.
4: Férfi.
7: Ez női csöngés.
4: Női csöngés, fiatal férfi. Tamás. Irodai dolgozó.
7: Igen, és Híregyházán él.
4: Kelet-Magyarországra megyünk, férfi lesz. Még nem hallja, hogy csörög a telefon.
5: Ő éppen gyászol. Az a baj, hogy kifújtuk az orrát, tehát hogy a nénivel kifújtuk.
4: Nem biztos, ne várj, nem biztos. Oké, tehát hogy jó.
5: De most csörögnie kell.
4: Arra a mentális állapotában kíváncsi vagyok, hogy meg vannak ijedve a telefontól, de nem mindenki van megijedve. Tehát nem vagyunk azért full paranoiában.
7: Letesszük kinyomni,
4: nem merünk beszélni. Én biztos megkérdezném, hogy oké, dolgozom, de gyorsan mondjátok, tudok-e van besegíteni, de nyilván tök más, figyel. Férfi csöngés. Férfi.
5: Idősebb.
4: Egyértelmű. Idősebb férfi.
5: Fátvány.
4: Idősebb férfi. Sopron környékéről. Kedves lesz, de félig süket.
10: Igen, tessék.
4: Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt!
4: Kezdi csokolom, egy élő rádió műsorból telefonálunk, itt a Julia Feri, ilyen Sebestyén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Zavarhatunk egy pillanatra?
10: Természetesen.
7: Ez az. Hogy keresztnevet kaphatunk?
10: Zsuzsanna.
4: Kezdi csokolom, Zsuzsanna. Hol kaptuk el Zsuzsannát? Merre tetszik lenni?
10: Hát deszkán vagyok, éppen dolgozom.
4: Deszkán?
5: Mit csinál?
10: Igen. Ápolónő vagyok.
4: Ápolónő. Tessék csak gyorsan nekünk két mondatot mondani. Milyen a reggel? Hogy tetszik lenni? Hogy telt a november? Reprezentatív közvélemény kutatásban mérjük fel az ország lelki és fizikai állapotát. Hogy tetszik lenni?
10: Hát, szarul.
7: Így kell mondani.
5: És miért?
4: Igen, nem erős a dolog? Nem megy most
7: ápolónőként
4: úgy?
7: Ápolónőként fizetés is.
4: Na jó, hát lehet másokkal is azért.
7: Mondjuk ez igaz.
4: Ez inkább...
10: magánéleti vonal inkább.
4: Igen, mert hogy azért kérdezem, igen, mert az ápolónők nem szokták a fizetést mondani, ez egy hivatás, inkább nem szakma. Tehát ők ezt pontosan tudják, de mégis csinálják. Magánéleti vonal, ami miatt rosszul megy.
5: Uh-huh. De van esélye arra, hogy megoldódjon?
4: Van belőle kirábalás?
10: Nincs.
4: Nincs. Akkor ez egy komolyabb, hosszabban tartó nehéz állapot.
11: Igen, így van.
7: Ha megölöd, akkor se?
11: Hát arra van esély, de ápolók nőként nem csinálunk ilyesmit.
4: Valami jóféle altató kicsúszik a dolog. Karácsony sem segít rajta, egy kis évvégi lefűzés, semmi nem tud most ezen segíteni?
11: Nem, sajnos nem.
4: És ez már egy hosszabb ideje tartó állapot.
11: Hát igen, mondhatjuk.
4: Mivel tud ilyenkor az ember kapaszkodni? Egy kicsit jobb kedve lesz, napi öröm, egy pozitív gondolat, miben lehet ilyenkor egy picit úgy menekülni, ami talán segít egy kicsit?
11: Hát azt gondolom, a munkában azért kapunk annyi pozitív visszajelzést, hogy azért úgy tovább lendít.
5: Ápolónő hol?
11: Deszki, kardiológia.
4: Kardiológia. Uh-huh.
7: Oké, hogyha ha Szegeden intézünk neked egy kétfős, nagyon szép vacsorát, az segítene? Mi álljuk?
11: Persze.
5: No. Ezért érdemes felvenni a telefont. Ezért
4: Ferenc, kit ismert Szegedet?
7: Még senkit, te fizetett, haver.
4: Há, most már beígértük, ez most már akkor elkérdünk.
11: Oké. Akkor én... Balázs jön velem.
5: No.
7: Várjál, sokat kérsz azért.
4: Igen.
7: Nem, bárkivel, akivel igen. Mondod, egy szegedi étterembe egy vacsorát nálunk neked.
4: De esik, egy szegedi vacsorára. Mondjuk, hogy mikor eljöttök, megvacsoráztok, mi intézünk mindent.
11: Én benne vagyok.
4: Segítene? Egy kicsit?
11: Igen, jó. Igen.
4: Aki te választasz, nem kell azzal jönni, aki a nehézséget okozza.
5: Legkevésbé vele.
4: Legkevésbé vele, azzal vész, akivel akarsz. És egy szegedi vacsi közel, ahol vagy. Jó?
11: De ez most komoly.
4: Ez most tök komoly. Abszolút. Fölhívunk adás után, Anna fog keresni, ő a mi szerkesztőnk, vágunk, mindenünk, és megbeszél veled a részleteket, megmondod, melyik nap tudsz menni, mi az étteremmel elintézzük, vagy kijelölöd az éttermet, mi mondjuk, és oda mentek, megvacsorászok, mindent intézünk.
11: De szuper, úristen.
4: Na
7: hát
5: sokkal jobb lett hirtelen ez a szarnak.
4: Ilyen ez a Ferenc, látod? Mindig igen. Más farkába veri a család.
11: Földobtások a napomat, abszolút.
4: Na,
11: abszolút.
4: Látod? Hogy van kiút abból, hogy az ember rossz kedvű. Mind a legváratlanabb pillanatban jön egy ilyen kis jó pillanat, és már is nevettél egyet, már is egy picit jobb kedved lett.
11: Sokkal jobb kedvem lett.
4: Na, örülünk. Akkor hívunk adás után, lehet, hogy nem tudod fölvenni, akkor majd azért keresünk idegen számról, azok mi leszünk, hogy megbeszéljük a részleteket. Neked rendben. Csak ki kell választanod egy éttermet, vagy ha nem megy, akkor meg ránk bízod magad, mi kiválasztjuk, mondjuk, hova menjél, és akkor intézünk mindent.
5: Összekatár?
4: Értékhatár? Nincs értékhatár, későre, amit tesztek, de leves és előétel
11: nem legyen. Nem csak éjszágyam van, úgyhogy nem fog sokba kerülni.
4: Nem, itt a...
7: Tudod, mit akkor így áll. Ez is jó.
4: Jó?
11: Ja, jó. Oké.
4: Okay. Akkor hívunk a részletekkel, jó?
11: Rendben.
4: 10 után addig kitartás.
11: Köszönöm.
7: Hello.
4: Azt hallod, hogy megváltozott a hangjának a tónusa, a hangszíne, jó vagy, a nagyon, a nevetése, tehát gyerekek, ez minden. 5 perc alatt át lehet írni.
7: Egy kis jó mindig segít, ennyi. Gyerekek.
4: Nem kell több.
5: Hát Laci, a következő,
7: random szám egy szegedi étterem legyen,
4: aki barter vagy gyorsan le tudjuk hozni. Nő.
5: Nő.
4: Kicsit idősebb. Nő.
5: Nagy mellű.
4: Azt én úgy gondolod, azt nem tudom. Nem teszi ránk, beszélget velünk, és...
5: Jó fej lesz.
4: Csipogó hangú? Nem.
5: Nem.
7: Aki eddig nem veszi föl, az nem.
4: Az már nem veszi föl. Jó, férfit akarok. Jaj, elszóltam magam.
5: Hogy tettél,
7: de milyen csönd volt, senki a föl nem
5: lesz a karácsonyi ajándék.
4: Értjük, Bali, egyelőre maradj a rovatnál, utána majd 10 után fogalmaz meg a vágyaidat, amit szeretnél, de hogy jön ez most ide? Nem, legyen egy férfi. Nézzük egy férfit. Jó, hát egy férfivel belefutunk. Én most hallok egy vidéki, idős hangú, ilyen kicsit ilyen egyszerűbb hangvételű, de azért...
5: Cigarettás,
4: de a dolgairól azért rövid tőmondatokban beszélő Tibor. Jó? Kutatás közmunkán van. Igen? Dolgozik a magyar?
12: Hello, tessék, Sós Eszter.
4: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk. Itt van a Juli és a Feri is, én Sebestyén Balázs vagyok. Beszélhetünk egy pillanatra, Eszter, egy mondat erejéig? Csokolom.
12: Persze, igen.
4: Kezdj csokolom, Eszter.
7: Eszter fiatal, szerintem.
4: Eszter, hát akkor tegeződhetünk,
7: Eszter.
12: Persze, köszi.
4: Hello, Eszter. Egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy új, de van egy rovatunk, amikor teljesen random hívunk embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, milyen a november vége, milyen állapotban vannak, mi nyomasztja őket, mi az, amit mi ebből tudhatunk. Hogy vagy, Eszter? Milyen az állapotod, milyen a novembered, hogy érzed magad?
12: Jól vagyok, köszi. Éppen házfelújításban vagyunk, szigetelés utáni, festés utáni ablakpucolásban, és egyébként pedig rohanok dolgozni.
4: Házfelújítás, dolgozol, az egy nagy macera azért házat felújítani, az egy nagy macera, nem? Nagy vállalás, hosszú ideig tart, csúszik.
5: Hány generálos lépett le közben?
13: Képzeld, egy sem. Sőt, meglepő módon, még amikor egy reggel 6-kor nyitogattuk a szemünket, már itt volt a kivitelező, volt az, aki reggel bevilágított az ablakon.
7: A pénzért is kávéért.
13: Nem, még nem is a pénzért. Nem, a munkáját végezte.
4: De jó.
13: Meglepő módon nem lépett le senki, megcsinálták a munkát időre, még előbb is.
5: Most vagy lefagyni az SMS falunk, és kérjük a telefonszámot.
4: Kérjük a telefonszámot. Akkor jól látok, és akkor a vége fele vagytok.
13: Igen, már a romeltakarítás fázisában.
4: Romeltakarítás. Helyileg merre? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy melyik ország rész?
13: Délnyugat-Magyarország.
4: Délnyugat-Magyarországon újítjátok a házad. És mit csinálsz? Milyen foglalkozol mellett, amit dolgozol?
13: Van egy saját vállalkozásom, illetve az egészségügyben is dolgozom alkalmazottként.
4: Mi a profil? Azt a mindenit. Tehát jó sok mindent csinálsz.
13: Hát nem unatkozom.
5: Mit csinálsz saját vállalkozásban?
13: Fotográfus vagyok, és ilyenkor karácsonyi családi fotózásokat is.
4: Celebek, mezitláb,
5: farjadnadrágos, feléringes.
4: Ugyanazzal a fa előtt, igen.
7: Dolce & Gabbana feliratú dobozkákkal.
13: Nem igaz, három különböző fal előtt.
4: Három különböző fa. Mi azon szoktunk röhögni, amikor celebek magukat fotózzák, úgyhogy az előző nap az egyik celeb család, a másik nap, és rájössz, hogy a fa ugyanaz. Csak a Louis Vuitton meg a Dolce & Gabbana fa változat. Két-három különböző. Aha, az komoly. Na jó, de akkor mondhatni, hogy jól vagy, jól telik minden, sok minden van, de jó állapotban vagy.
13: Igen, köszönöm szépen.
4: Örültünk, hogy beszéltél velünk. Köszönjük, puszi.
13: Köszi, Balázs. Sziasztok.
4: Ciao, hello. Mióta bemondom a nevem, nem olyan jó. Laci két hívás óta kiírt a falra, hogy mondd be a nevet, de nem akarom. Pont, nem mondom.
7: Most próbáljuk ki csak Balázsként, jó?
4: Jó, tessék, most Bocskor Gábor leszek, figyelj, hogy ránk rakjál. Jézus. Te rohadék vagyok, te jós. Jó? Oké, figyelj, mondom neked, mondom, figyelj.
5: Férfi,
4: beszélget velünk.
7: Eredmény, hogy ennyien fölveszik. Hát emlékezzetek, volt, amikor fél órán keresztül egy emberrel nem beszélt.
4: Az akkor volt, amikor ugye a valamilyen önkormányzat, nem tudom, milyen választás volt, és az emberek kivoltak attól, hogy hívogatják őket, és egészen senkit nem értél el.
5: Nagymama.
4: Edit.
5: Igen.
4: Edit. Nagymama. Egy idős, hallasz egy idős nagymamát?
5: Az lesz.
4: Igen. Fiatal cserfes nő, Editnek hívják, félmeztelen. Nem, pasi. Pasi.
7: Miből változtattál?
14: Igen, tessék.
4: Halló, jó reggelt!
14: Halló.
4: Jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk, a rádió, hogy itt a Julia Feri, én Balázs vagyok, zavarhatjuk egy pillanatra, csak két-három kérdés erejéig.
14: Ja, persze.
4: Jó reggelt, egy keresztnevet kaphatunk?
14: János,
4: tegeződhetünk, János?
14: Persze.
4: János, mi a helyzet? Szeretnénk megtudni, és fölhívunk embereket, hogy telik a november, hogy vannak, mivel foglalatoskodnak éppen, milyen lelki állapotban vannak, hogy fordulnak rá az ünnepekre, ezután kutatunk egy kicsit.
14: Végül is. Próbálok pozitívan állni mindenhez.
5: De nehéz.
4: De nem könnyű. A mai világon ez nem egy könnyű feladat, János, amit válasz. Ez nem könnyű feladat.
14: Hát tudom, pont azért próbálok így tenni.
5: Na de miben vagy most éppen?
4: Tudhatunk, hogy munkaikán, magánélet, mind a kettő egyszerre, sok nehézség, mi a helyzet? Csak úgy nagy általánosságban nem akarunk nagyon konkrétat.
14: Legtöbb gond az emberekkel van. Kommunikáció, megbeszélünk dolgokat, nem úgy van, nem tartják azt be, amit megbeszéltünk.
5: Mivel foglalkozol?
14: Ebbe. Hát én autovillamossági szerelő vagyok.
4: Hát azért az megy maga az iparág, nem? Tehát, hogy jönnek?
14: Hát jönnek, csak az árak, amik. Ugye nincs az embereknek pénze.
4: Hát ez igen. Na ez
14: és
4: igen.
14: Ugye ez nagyon, nagyon bonyolítja az egészet.
4: Mit csinálsz, hogy mit szoktál, mihez nyúlsz, hogy kicsit jobb kedve legyen? Most nem arra gondolok, hogy a Jégerhez, vagy a Vermutokhoz, hanem csak úgy tudod, amikor azt mondod, hogy kicsit jobb kedve derítem magam, elmegyek, sétálok egyet, sportolok, mit csinálsz? Mi az, ami egy kicsit átlenít a holdponton?
14: Elengedek mindent.
5: A csapatszócsak.
14: Úgy vagyok vele, hogy kész, leüllök, azt nem csinálok semmit.
5: Jó,
4: te jó vagy, ez egyébként egy jó megoldás.
5: És sorozatot nézel, vagy mit csinálsz?
4: Semmit, csak úgy ülsz.
5: Csak nézem, bámul ki a fejedből.
14: Sorozatot szoktam nézni, de hát azok is olyanok, hogy ajjaj, még a kedvem is elmegy a tévénézést.
4: Nehéz téged akkor jobb kedvel ejteni. Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, ha próbálj valahogy átlépni ezen, megoldódik, jó?
14: Jó, a számom az honnan tudtátok meg?
4: Kézzel, vagy... teljesen random, tehát hogy generálunk telefonszámokat és teljesen random. Direkt nem hallgatókat hívunk, random csörgünk emberekre. Vigyázz magadra, köszi! Jó, mondom neked, figyeld, kicsit idősebb, nagyot halló néni, de kedves, és pitét süt.
7: Jó forró
4: almás, pitét süt, én meg forcuk rozza.
5: Bele akarsz egy anyja,
4: pitét? Aztán pitémet megkóstolod, de te Balázs. Halló?
15: Halló?
4: Halló?
15: Igen.
4: Igen, vagy jó, ne kezdj, akkor jó napot kívánok, egy élő rádió műsorból telefonálunk. Itt van a Juli meg a Feri, én Balázs vagyok. Szavarhatunk egy pillanatra? Szeretnénk kérdezni valamit. Szia.
15: Igen, szia.
4: Hogy hívnak?
7: Keresztnév.
15: Tibi.
4: Ennyi volt, köszönjük. Ne, hogy... Szia Tibi, ciao. Van egy műsorunk, illetve hát egy műsoron belül mi tudakozunk, hogy hogy van a magyar így november végén. Tibi, hogy vagy? Mit csinálsz éppen? Milyen lelkiállapotban vagy? Hogy érzed magad? Mesélj nekünk egy pár mondatot, Tibi.
15: Én jól vagyok, dolgozok.
4: Mit dolgozol, Tibi?
15: Tetőszigetelés.
4: Tudja a tulaj, hogy fönn vagy a tetőn, vagy éppen...
16: Ugye, már itt van mellettem.
15: Itt van mellettem.
4: A tulaj mellettem, a tulaj is? Ő is szigetel?
15: Igen.
5: Aha. Olcsósítotok?
16: Házunk.
4: Hogy hívják a tulajt?
16: Zoli.
4: Zoli. Ott, szia, Zoli.
16: Na. Ne. Szia,
4: hello. Na, átjött Zoli. Zoli, te hogy vagy így november végén?
16: Hát lehetnék jobban is.
4: És a saját, saját tetőtöket szigetelitek, ez a te házad?
16: Aha.
7: Ja. Hát akkor menő vagy, van házad, van pénzed, szigetelésre, mit akarsz még az élettől?
4: Így van. Hogy telik a november?
16: Hát 10 éve még hajléktalanok voltunk.
4: Na, hát ahhoz képest. Na. És akkor most kinek a házába költöztetek
5: be? Önkéntes házfoglalok.
16: A szomszédéba.
5: Ez
4: 10 éve elköltözött. És hogy telik a november vége? Milyen állapotban vagy egyébként úgy? Mi a helyzet?
16: Kérdeztétek, de attól nem lettem jobban.
4: De jó arc vagy, Zoli. De jó arc. És mi a foglalkozásod? Egyébként nem mit csinálsz?
16: Azt nem árulhatom-e?
4: Az, jó, jó van, jó, akkor add vissza még a munkás emberünket, egy pillanatra még őtől elköszönünk. Jó? Vigyázz magadra, Zoli. Tibi.
16: Itt vagyok.
4: Tibi, te még nem mondtad de hogy hogy vagy így november végén? Hogy várod az ünnepeket? Milyen állapotban vagy? Hogy vagy, Tibi?
16: Én teljesen jól vagyok. Várom, igen. Úgy se kapunk semmit. Hiába várjuk.
4: Ennyi, persze. Kérd meg Zolit, hát te vesz valamit. Családos ember vagy, Tibi? Még egyedül nyomod? Mi a helyzet?
16: Én még egyedül.
5: És te nem igazán.
16: Én 23.
4: Tibi, hát te még nagyon ráérsz. De akkor jó, te jól vagy, mondhatni, jól vagy.
16: Én teljesen jól.
4: Jó, már jó tetőfedés, vigyázzatok magatokra.
16: Köszönjük.
4: Szevasztok.
16: Hello.
4: Tetőt fed a magyar.
5: Mennyire valószínűtlen, hogy ott állsz fent a
4: tetőn,
5: és egyszer csak megcsörön a telefonod, és ott van három ilyen vihogó teljesen.
4: A másik oldalon. De jó arcok voltak.
5: Igen.
4: Ha mondta egyszer, gyerekek, ez abszolút belefér. Ezt csinálni kell.
3: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megjelent a legfrissebb adó Trafipax. Kivágják a veszélyt jelentő fákat. Már nincs egy hónap, és kezdődik a komlói bányásznapok. Jó reggelt kívánok! Megjelent a legfrissebb adó Trafipax. Nyáron sem pihennek a revizorok. Augusztus 10-e és 16-a között bárhol feltűnhetnek vételkörzetünkben. Legyen szó építkezésről, piacról vagy üzletről. Vannak azonban előre bejelentett konkrét időpontok és helyszínek is. A jövő héten szerdán Szigetváron a Szent István lakótelepi, csütörtökön pedig a lánycsóki boltokat, vendéglátóhelyeket, valamint a vármegye egész területén a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. Vizsgálják a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak bejelentését, a jövedéki termékek eredetét is. A közlekedők védelme és a balesetveszély megelőzése érdekében a Mecsekerdő ZRT halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez Pécs és Orfű, valamint a Lapis és a Remeterét közötti útszakaszon, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok során a közvetlen veszélyt jelentő fákat a jövő héten vágják ki és távolítják el. Kortárs junior címmel tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást a gyerekeknek a Zsolnai negyedben. Az M21 galériában a Vazereli 120 pécsi eseménysorozathoz kapcsolódnak így. Kevesebb mint egy hónap és kezdődik a komlói bányásznapok. Szeptember 4-e és 6-a között telik meg élettel az Esperantó tér. Pénteken a Seholnap akusztik koncertjével indítják az eseményeket, aztán jön a Well Hello és a Kacaj. Este pedig DJ Yamina. Szombaton a Ketszen Jazz, Adrian Moll alapozza meg a hangulatot, de érkezik a Hiperkarma és a Honey Beats is. Útépítési munkákat végeznek egészen szeptember 20-áig a Boly-Villány-Siklós összekötő úton. Siklós térségében kell tehát fennakadásra készülni. A munkaterületnél ugyanis sávlezárás lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkület van a Mohácsi összekötő úton az év végéig. Jó utat! Nem sokáig lélegezhettünk fel, a következő napokban egyre melegebb lesz. Ma délután 29 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet idehaza. Baranyában 32-33 fok valószínű. Vasárnap délután 30-36 fokos csúcshőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. Baranya lesz az egyik legmelegebb pontja az országnak. Hétfőn pedig a ragyogó napsütés mellett 37 fok is lehet akár Baranyában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
5: De mi?
4: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
6: de ez?
4: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
5: Az?
4: Na mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
6: Mi közük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
4: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, Ferenc.
5: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
4: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni.
6: Budapesten leteszi a csomagját, és megnézi.
4: Nincs elég ezzel... baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
6: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
4: másodikok lettünk.
6: Látványosság.
4: Másodikok lettünk, így van.
6: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
4: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
6: Használni.
4: Használni tudod, tehát hogy nem csak oda mész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
5: egy mohóautomata?
4: Lehetesség?
5: Mohóautomata?
4: Igen, lehet használni. Nagyon híres. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
5: De Pesten van? Benne belvárosban?
6: Hát ha budapesti?
4: Pest. Egészen pontosan Pest.
6: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
4: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
5: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellérthegyen.
4: Ja, a déli, a Deák tér?
6: A Deák tér.
4: Azt nem a Vidámparkba gondolod.
6: Nem, hát a Deák téri óriás.
4: Nem az. Kert.
6: Nem az. Asszonyja.
5: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Deák, vagy a Gellérthegyen.
6: Nem.
4: Nem, mert az látása Budán van.
6: Biztos, hogy nem. Ja,
4: mondtam, hogy
5: Pesten
4: van.
5: Pesten? Pesten? Pesten? De, nekem, de ugye mindenki a vidéki.
6: Kilenc körül már velünk lesz.
4: Hát, nem tudom, igen, milyen a cseresznye.
5: Ők, de ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
4: A vidéki
5: hívja.
4: Nem tudja, melyik a Pest, a budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős de csapat
5: ez
4: vagyunk.
5: Most, ez most Ön Aluli volt, mert Pesten, tehát minden, Pest. Mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
4: Budapesten belül.
5: És Sebestyén Balázsnak hívja.
6: Főmegyek Pestre.
4: Pesten van.
6: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az, nem gyönyörű, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
5: Pesten van is csalódás.
4: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
6: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a izéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
4: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
6: Hogy ne lehetne? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a troli mellett.
4: Rohadjanak ezek meg ott vannak.
6: Hát azért, mert te béna vagy édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
4: benyújtja. Azért hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Sourhouse, és a Gardatónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
6: Ezek
4: tök jó helyszínek egyébként.
5: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyáltalán, de hogyha bemész, ott azok a folyosók azért azok nem ilyen életigenlőek, nem?
6: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
5: nem
6: még...
5: csak az elmúlás szaga van bennem.
6: Hát
5: de sokfajta, igen. Nem, szóval az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket ez a az öltöző, meg minden.
6: Azért nem mondnám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
4: Európa igen. Legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom, mikor adták, hát 15 körül, vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
6: Mi a baj oda?
5: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
4: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom, hogy az nagyon durva. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
5: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természetűzével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hajléktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
6: És tényleg így
5: és
6: van.
5: Nekem ez egy ilyen. És
6: miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelep.
5: Egy Burger King.
6: Igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszárni, ha nem a újabb 10
4: igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
6: A tevén, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom, miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg
4: azt előtt. Sose találod meg azt a plán.
6: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
4: Angkor
6: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
4: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
6: Az volt egyébként őszedte a belépőt tőlünk.
4: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
6: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az így ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
4: Tehát, aha, érted? De ott nem a hely volt rossz, csak sok
6: hát
4: turista
6: hely
4: volt.
6: Tulajdonképpen nem
4: a hely az adta?
6: Hát az adta. Az adta.
4: Csak
6: az
4: hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
5: Jó, én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
4: Ha medvetavat meglátod egyszer.
5: Egyszer. Soha ilyet még én még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetóvizében.
4: És álltál.
5: Ahogy nézted. A lábúj előtt beledugod, előtte a testedet a medve, és teljesen más. És megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
6: hát olcsó, az a különlegessége.
5: Ilyen napvédőkrémeknek a

0: tettek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok, van olyan csillag, ami rajta.
1: Ez nem tűnik erősnek. Ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, szilvás várad a húgyszaggal kevert nyomorúság.
2: Nekem tudod, mi volt ilyen?
1: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
2: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolc tapolcán.
1: Ami most leégett.
2: Ami most leégett. Előtte mi elmentünk.
1: És nem jó?
2: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányoknak a hasi krízise volt már a bejáratban. Nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület. Nem túlzott buszokkal jöttek a lengyel turisták.
1: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
2: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrényt, be tud a cuccolat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyadott, hogy kimegy a pokolba, ki megy Mennyországba.
1: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
2: Muszáj bevállalni, hogy a gyerek. És ugye ott van a barlangos rész, és az volt, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mintha megetted ezt a csigát.
1: Sok apró sejt küzd a vastagbeli kanyarokkal.
2: Közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek.
1: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
2: Gondolj bele, és ott állsz, és nézel bele, és azt látod, hogy tele van tényleg mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten. Sem morálisan.
1: Csak nyomják.
2: Se. Igen, igen, és akkor...
1: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki?
2: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Nem tudom, hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek, a
1: szlovákoknak. Tartsd, semmi nem megy be neki.
2: És úgy mentünk, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, én fogtam őt, egy fadeszkát, így vittem még.
0: Tudtad úsztatni.
2: Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely, csak akkor még nem voltak ennyien.
0: Fölkapták.
1: Dunakeszi teknős békatanős fény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanős.
0: Már a neve is jó.
1: Egyébként ez ugyan jó, hogy elolvasott hétvégén rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, de nagyon jó lesz. Mit fogunk menni?
0: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép lesz a hétvége.
1: Olyan tanösvényre megyünk, igen.
2: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
1: Vannak jó tanösvények.
2: De jó, de most
1: vannak jó tanösvények.
2: A teknős béka tanösvény. Az nem egy párduc tanösvény.
1: Igen, jó, hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri képeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire odajutsz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
0: 2009.
1: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
0: Ó, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány. Megvan? Láttátok
1: már? Ez a Brüsszel egyik nagy jelképe.
0: Nagy?
1: Vagy,
0: igen, nagy? Nagy, hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy?
1: Kicsi.
0: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy nehezen a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
1: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem, ki, nem mész.
0: Hát az a város jelképe.
1: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
0: ha már ott vagy
1: megnézed a pisilő kisfiú.
2: Ne brüsszelezzél,
1: ne megint a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a 9-jükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementük, odol fotóztunk, a vala volt fehér, így csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, a végé főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündi küldte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
2: Most lehugyozni a szalmabálát.
1: Az abszolút, igen.
2: Az nem annyira helytálló.
1: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
0: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
1: Az is hosszabb. Az is korán indulsz. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, azok is
0: az
1: szépek.
0: Új, de szép, az
2: nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
0: Ugyanez mondjuk a Ausztria Hallstatt.
1: Hallstatt.
0: Az megvan, a tópartjának is gyönyörű igen. falucska. Igen. Egy igen. sor ilyen, egy sor ház van.
1: Igen.
0: Lépni nem tud semmi. A turistáktól.
1: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésed,

0: Olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
1: Jaj, tudom.
0: Két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért, 1/2 óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, 1/2 órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
8: Augusztus 8-án Téden érkezik a Káptalan kertbe. Az ország egyik legnépszerűbb előadója garantálja a nyár egyik legforróbb koncertjét. Ne maradj le, biztosítsd a helyed időben. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
9: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
10: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
11: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
6: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
12: This is the World is Mine Radio Show.
6: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Radio 1. Miért szeretitek egyre többen a rádiót?

0: Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szörnyet halt egy Sikló Ernyős. Mecsek Nádas község önkormányzata ismét nyert. Két szabadtéri tűzesethez is kivonultak a lánglovagok. Ismét nyert Mecsek Nádas község önkormányzata. A település két jelentős fejlesztésre is támogatást kapott a Magyar Falu programban. Ennek köszönhetően összesen csak nem 105 millió forintból valósulhat meg a ravatalozó korszerűsítése, valamint a Szőlőhegy Virág utca felújítása. Mindkét beruházásra 2019 óta minden évben benyújtottak pályázatot. Lezuhant és szörnyet halt egy Sikló Ernyős Baranyában. Sziklákra zuhant és elhunyt a Sikló Ernyős sportoló kedden, Szársomjón. A Palkonya Újpetre német nemzetiségi önkéntes erdőtűzoltó egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre nagyon hamar kérkeztek a mentősök, mentőhelikoptert is riasztottak, ám a Sikló Ernyős életét már nem tudták megmenteni. A baleset után a mentésben résztvevő önkéntes és hivatásos tűzoltók az elhunytat a rendkívül meredek sziklás terepen kosárhordágy révén juttatták le a hegyről a kimentési pontig, ahonnan terepjáróval vitték tovább a hely aljához. A baleset áldozata egy nyugállományú tűzoltó, a lezredes. Szerdán két szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, emellett egy állatmentésben is segítettek, közölte a katasztrófavédelem. Tarló árokpart bálák égtek szerda délután Kis Tomásin. Az aljnövényzetet a Szigetvár és a Barcsi hivatásos tűzoltók oltották el. A bálákat felügyelet mellett elégették a szakemberek. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát, nyomozhatunk velük. Harmonikán közreműködik Berec Péter. Augusztus 11-től 14-ig karbantartási munkákat végeznek Pécsett a Basamalom utcai vasúti hídnál. A munkák miatt az útátjárót naponta reggel 8-tól délután 14:30-ig teljes szélességében lezárják. Az M60-as autópályán a 18 és a 23-as kilométer között pedig aszfaltoznak, lezárták a belső sávot. Nem sokáig lélegezhettünk fel, a következő napokban egyre melegebb lesz. Ma délután 29 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet idehaza. Baranyában 32-33 fok valószínű. Vasárnap délután 30-36 fokos csúcshőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. Baranya lesz az egyik legmelegebb pontja az országnak. Hétfőn pedig a ragyogó napsütés mellett 37 fok is lehet akár Baranyában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Na most kapták a recsendékot.
5: Hát
6: új cicik.
5: Az.
6: Már megint.
5: A hátamra. A változatosság kedvéért. Nem, kaptam a Mirótól egy szuper jó új telefont, és azt mondta, hogy most mindenki üljön bent a fiókban, ha egyébként minden nap használom, meg szükség van rá, mert a másik már egy elég vacak, és kaptam egy olyan telefont, hogy kinyitottam, és nem mertem hozzányúlni. Ilyen menő telefonom még soha nem
4: volt. Na, Alcatel, vagy mit kaptál?
6: Egy Nokia.
4: Van egy Nokia. De most nektek mi a menő?
5: Egy aktív flippes.
4: De most kérdezem komolyan, nektek ott be kell lenni, mi a menő?
5: Ez egy Samsung Galaxy S25.
4: Ez Samsung Androiddal. Úristen.
5: Valami intelligent, nem tudom, innováció, nem tudom, valami szuper.
4: Samsung. Hát ezt te is mondd már végig mindegyben.
5: Fogsz te még csodálkozni, amikor beindítom.
4: Egyszerűen az van, hogy az Android a hülyéknek való.
5: Nézni rám vágyakozva, hogy adjam kölcsön.
4: Samsungot még értem, de az Androidot nem tudom neked megbocsátani. Androidos.
5: Mi a bajod egyszer vele? Használtál bármikor?
4: Semmi, az iOS-esek okosabbak. Egyszerűen az van, hogy nem. Ez egyszerűen az van, hogy aki Androidot használ, az Aki Androidot használ, az
7: más,
4: buta.
7: Az más, érted?
5: Igen, az. Hát, akkor én az vagyok, drágám.
7: Igazából ez a hír nagyon bennünket nem rázott meg, viszont ami utána történt, az szerintem minden egyes ember rémálma az életében, amikor végre valamihez hozzájutsz, és de lehet ez egy darab csokoládé, amiben tudod, hogy te fogsz először beleharapni. Lehet ez egy nagy értékű ajándék, amit tudod, hogy először te fogsz majd műszaki cikként bekapcsolni. Nálunk ugyanis az történt, hogy a teljes csomagolásában Juli ugye ide letette a, hogy hívják, a telefont az asztalra, és kiment.
4: Igen.
7: Erre megérkezett László, aki fölbontotta a csomagolást, és egy mozdulattal...
4: Tökéletes. Én nem is értettem, hogy ezzel mi a baj.
5: Az a
4: baj.
5: A szüzességét.
7: Igen. Hát minek? Ez a te ajándékod. Amikor... Te akarod leszedni róla.
4: Úristen, ne csinálj.
5: Amikor leszed ezt a képernyővédőről, ezt a fóliát, azzal elveszed a telefonnak a szüzességét. És
7: azzal
5: én
7: teszed
5: magadévá. Megrontani ezt a telefont.
7: Érted? Azzal teszed magadévá.
4: De kemény vagytok.
7: Ekkor lesz ez azt a te telefonod. De hidd el.
4: Igen, tényleg, és ez ennyi. Igen,
7: hát veszel egy új motort.
4: Igen.
7: Hogy te ülsz rá, te fingasz rá először az ülésre.
4: Na, hát az picit más azért, mint egy fólia a telefonról.
7: Hát most neki ez jutott.
4: Okay. Nem az áron mondom, hanem hogy azért kimotorozik először, vagy kigurul ki egy autó. Vagy kivesz le egy nyomorúságos fóliát egy telefonról.
7: Mindenki a saját szintjén nyomorog.
4: De mikor kaptad meg ezt a telefon?
5: Tegnap.
4: És miért nem szedted egy napja lassan, vagy egy fél napja?
5: Mert eddig simogattam, meg nézegettem.
4: Úristen. De most tényleg mondjál, de hogy fél napig nem szedsz le egy nejlont egy telefonról.
5: Igen.
4: Van távirányítótokon is nejlon?
5: Van, persze.
4: Van az ülőgarnitúrátokon?
7: Nem van nejlon, de rossz, most rossz nyomon jársz.
4: Hogy fél napja kapsz egy telefon. Van ez... egy nyomorúságos nejlont, és fél napig nem szeded
7: le. A távirányító meg a kanapén lévő nejlon az a spúrság, hogy ne kopjon a távirányító.
4: De miért nem szedsz le egy telefonról fél napig egy nejlont, megkaptál egy... De hogy miért?
5: Mert még élvezed, mert még szeretgeted, mert még rácsodálkozol. Mi újra és újra kicsomagolom.
4: Az ilyen típusú emberek vesznek egy csomó mindent maguknak, amit aztán nem mernek használni, és aztán a tárgyaik rabjává válnak, és inkább nézegetik, mint használják.
7: Nem, csak élvezik.
4: Én tök őszintén kérdezem, én ezeket abszolút nem értem, de valószínűleg van bennem valami defekt, ami miatt én nem értem, hogy fél napig...
7: Eredetően rossz vagy haver.
4: Biztos, aláírom. Hát fogod, leszeded, elkezded használni, örülsz neki, te simogatsz egy telefont fél napig, és nem szeded le a nejlont.
7: Igen, élvezed, hogy új.
4: Csak a nejlonon keresztül nyomogattad, vagy be sem merted kapcsolni?
5: Nem kapcsoltam be, most kapcsoltam be.
4: Hú, ez majd hosszú reggel lesz nekem, úgy látom. Tarts ki, Bali, ezt le tudod hozni, meg
7: ez
4: tudod
7: olyan,
4: csinálni. Én tökre elfogadom, hogy mások vagytok.
7: Egy szelet tortát, és nem zabálod meg azonnal, hanem egy kicsit...
4: Nézegetsz egy szelet tortát.
7: Egy kicsit még így kényezteted vele magad, húzod vele magad, hogy neked... majd egy óra...
4: Én nagyon-nagyon más vagyok, mint én lassan kezdem ilyen nagyon magányosnak érezni magam.
5: Soha nem kaptál semmilyen ajándékot. És
4: az a dúl, hogy ti néztek rám furám, hogy én vagyok más, nekem ti vagytok a tök furák, vagy jelen esetben te, mi az isteni? Ja, kaptál egy telefon, tök jó, kibontod, leszeded a nejlont, berakod a szimkádet, simogatod, nézed, telefonálsz, már föl is hívnék rajta valakit, örülnék neki.
5: De ez olyan, mint egy ilyen elnyújtott előjáték. Ez egy ilyen hosszú, ilyen kis barátkozás.
4: A nejlon egy telefonon, az előjáték?
5: Nem csak a nejlon, itt most nem csak a nejlon, az sok mindent szimbolizál, megtestesít. Ez most egy ilyen barátkozás vele, örülök az ajándékomnak. Kiveszem, nézegetem, visszarakom. Azért hoztam be, hogy a Laci összehangolja a régi telefonommal. Oké. De hát igen, én akartam elvenni ezt.
7: A hallgatók nagy többsége velünk van.
4: De oké, én
5: soha nem volt olyan ajándék, amit így kezeltél volna? Hogy úgy kicsit körbejártad, hogy úgy kicsit megszeretgetted?
4: Nem. Hát basszus, én most nagyon keresem magamban az érzéseket, és nagyon próbálok valahogy erre így most így rácsatlakozni, úgy emocionálisan, érzelmekből. Nem, ez a típus, amit írnak, hogy vesz egy tévét, és fél évig rajta van a fólia. Nekem ez a típus. Tehát, hogy van egy tévé, vesz egy tévét, és hónapokig nem veszed le a fóliát, mert mi van, ha vissza kell vinni, mi van, ha összetörik, mi van, ha nem jó, jaj, a fólia, meg egyébként is. Tehát azért kérdeztem a távirányítón a fóliát, mert hasonló nekem az,
7: de
4: hogy...
7: Nem, pont, hogy nem. Az a spúrság, az, hogy nem veszem le, jaj, ne kopjon le, az egy tök másik dolog. Juli le akarta venni, de azt akarta, hogy ő vegye le.
5: Figyelj, azt írja Kazi, az ilyen embereket a tárgyak használják, nem ők használják a tárgyak.
4: Így van.
5: Ez nem igaz.
4: De abszolút
5: nem igaz.
4: Igaz.
5: Nem.
4: De abszolút
5: nem.
4: Igaz.
5: Csak az a pillanat, ameddig örülök neki, és nem válik funkcionálissá, tehát, hogy onnantól kezdve bedobom a táskámba, és nem fogom kímélni, és ez állandóan itt lesz a kezemben, és dolgozom vele. De hogy ez nekem egy ünnep. Tehát, hogy örülök neki. Igen. Nem minden nap kapok ilyen telefont. Igen. Ezt én kicsomagolom. Erre én rácsodálkozom. Szerintem ez egy sokkal jobb állapot, mint amiben te vagy, Balázs. Hogy vannak még ilyen napok, amikor így egy kicsit egy levegőbe csapok.
4: Vannak
5: hogy...
4: még napok, amikor annak örülünk, hogy fönt van egy fólia a telefonon. Nem. Én most komolyan mondom, én
7: de
4: most hazamegyek.
7: De rossz kiforgatod. Nem. Én most
4: hazamegyek. A fólián, én most hazamegyek, hogy a 21. században kapsz egy telefon. Tök jó, nagy érték, értem, drága telefon. És komolyan mondom, fél napig nem szeded le a fóliát, és azon élvezed, hogy még este is rajta van, hogy reggel is simogatod, és most a Laci leszed, és kirohansz a stúdióban, mert leszedte a fóliát. Tehát tényleg vele, tényleg a... Zsül,
7: tényleg
4: gyerek!
7: Veled van a baj.
4: Anna,
7: veled van, hát
4: segítsetek!
7: Hát
4: írjátok meg rá, hallgatok.
7: Nem a fólia.
4: Te most tényleg segítsetek, ti ott a másik oldalon. Kinek ment el teljesen az eset? Azt jelenti nekem, én ma leteszem a rádiót, nem írunk alá két évre.
5: Nem,
4: ez a világ megérett a pusztulása. Tényleg velem van az eset. A fólia, leszeded, használod, bedugod, örülsz neki.
7: Hát, de majd százszor, ez is eljön.
4: Százszor a Miró nyakába borulsz, megpuszilgatod, és azonnal fölhívnám a barátomat, hogy nézzétek, milyen szép dolgot kaptam. A fóliát Anna. Simogassam fél napig egy telefonon. Hát ez komolyan...
7: Nem simogat, nem a fóliának
4: és most engem próbáltok meggyőzni, és... Nem hiszem.
8: Nem, én megértem a Julit.
4: Nem!
8: De...
4: Megértem a Julit. Ezt nem hiszem el.
8: Én is így... De
4: igazad van, Juli, prostul vagy.
8: Nem. Ez
5: meg vagy kérgesedve, Balázs.
4: Én abszolút.
8: Nem kapunk napi szinten ilyen dolgokat, és van az emberben egy szép érzék. Tehát itt nem csak az értékéről van, azt mondta, Feri mondott, például én a tortánál is egyetértek.
4: Nézegeted a
8: tortát. Picit átadom magam. Igen.
7: Igen, nem igen. Az, hogy jaj, egy cíjat is, hogy gyorta.
8: És már neki esek, és rombolom szét. Nem,
4: ez a két véglete neki esek, és szétrombolom.
8: De nem, egy picit megállok.
4: De picit megállsz, fél percig nézed. Oké, de ez pont a fólia. Picit megállok, fél percig nézed, leszedem a fóliát, és használom. De egy napjárassa rajta van a fólia.
8: Nem azért van rajta.
7: Leszedted a fóliát, Jézus.
8: Nem, Balázs, nem, ezzel nem lehetek egyet. Nem.
4: Hát ez úgy, Laci, ha most te is azt mondod. Te vagy az utolsó reményem, Laci.
7: Tűzette le, hát mondja meg be vele.
4: Na, this is my man, this is my man.
7: Jó, Laci, nem mondja te,
9: kért, hogy telepítsem át a régiről az újra.
4: És úgy akartad telepíteni, hogy rajta van a fólia.
5: Nem, persze. Jaj, Balázs, kérlek már, de tényleg oda megyek és megrázlak.
9: Semmi kíván.
5: Nem erről van
9: szó. Mondtam, hol a régi. Jó van, hozom. Hát addig azért leszettem, hát már kirakta ide.
7: De hát ez az ő telefonja.
9: Azt kellett volna szednie már rég tegnap, amikor megkaptam.
7: De te, aki ilyen műszaki ízé vagy, állandóan cserélsz mindent.
9: Igen.
7: Te megkapod azonnal.
9: Úgy, igen. Istenem.
4: A sejem cukorról leveszitek az alufóliát, kérdez egy hallgató, vagy nézegetitek? Esetleg meg...
8: Összekeveritek a spúrság. Nem, ne keveritek. Ezt a Feri pontosan nagyon jól elmondta, nem mondom el még egyszer. Figyeljetek.
4: Értjük.
9: Ébe venne új telefont, ez nem lenne.
4: Hát ez komolyan
8: de erről van szó, hogy pont ez a lényeg, hogy ezt mondom, hogy nekünk ez egy ünnep. Én is tudjuk, hogy 4 évente cserélek telefont, vagy 3 évente, nincs fél évente új évente. Telefonom.
4: Én nekem si, gyerekek, nekem si, és láttátok, hogy néz ki, ez egy 12-es iPhone volt, 3 vagy 4 éves. Szét volt törve a kamerája. Tehát én ezt nem azért mondom, hogy évente lecserélem az iPhone-t, én se. De hogy mi a szarosztok azzal a fóliával.
5: Jó, de te nem szereted a tárgyaidat. Nekem van egy csomó tárgyam, amit szeretek.
8: Minden.
4: De
8: nem.
4: Azért,
8: így van,
4: Julival
8: értek
7: azért,
8: egyet.
7: Abszolút.
4: Ez egy
7: fólia.
5: Jó van,
7: hagyjál.
4: Ez a katmandúból, és az fölrakod valahol, és nézegeted, megértem. Én ezt abszolút értem, mert szeresd azt a szobrot, amit hoztál katmand. Tök jó, értem. De hogy fél napig simogatsz egy telefont, és na mindegy. Szóval, na jó, de én elfogadom.
7: Mert az,
4: ez a világ már nem az a világ, ahol...
7: Érted? Hát itt van, a hallgatók írják, Attila... Az új darts táblámba dobta bele az első nyilat kérdés nélkül a tábla avatóházi bulit.
4: Atya, úristen, hogy ahogy kapott egy új darts táblát,
7: és valaki... Csinált egy darts tábla avató bulit, aha. Ezen egy picit, na,
4: oké, kapaszkodhatsz,
7: és ő szerette volna beledobni, hiszen az az ő darts táblája.
4: Hagyjad
7: és jött Attila, aki belevágta a dárcot.
4: Jó, én adom, tényleg, tehát hogy ezzel nincs baj. Én tökre nyitott vagyok arra.
5: Engedd el ezt, Bali, nem fogunk ebben most találkozni. Semmilyen szinten. Egy grincs vagy.
4: Abszolút. Én ezt tökre elfogadom.
5: Remélem, hogy nem téged húzlak karácsonykor.
4: Nem húzunk ezek után, én nem akarok veletek húzni. nyomorúságos ajándékaitokat megkapni. Ami aztán én jövök is szarul, hogy nem örülök neki, mert kapok valami borzasztot, amiről nehogy sem fél percet kibontom és használni kezdem, és a végén még szarul jövök ki, mert nem nézegettem fél napon keresztül. Hát hogy tehetél ilyet, amikor ez egy szép ajándék?
7: Nem kérte meg a Julia Lacit, hogy csomagolja. Érted?
10: Azt mondta, hogy
7: telepítse már. Na, nem azt mondta, hogy tép le a fóliát, azt mondta, hogy telepítsd át.
4: Atya úristen. Nem, egyébként nagyon sokan írják, tehát tényleg, hogy tényleg vesznek egy tévét, nem szedik le a fóliát, hogy az autóba ülnek, hogy napokig nézegetnek egy autót, de egyébként az autó oké, azért meg a napokig nézegetek egy autót, hát igen, az is oké, rendben, de ezt még úgy valahogy tudom azt, ugye, hogy nem mered használni, vagy félsz, hogy összetöröd.
5: Te sosem simogattad a műszerfaladat.
4: Tessék? Kérem,
5: te valószínűleg, de. A műszerfalat.
4: De nagyobb érzelmi kapcsolatban voltam mondjuk az első autómmal, vagy a másodikkal, mint most az X-el.
5: Ez ilyenfajta kapcsolódás, igen.
4: Aha.
5: Tehát, hogy beülsz például egy új autóba, és úgy megsimogatod, meg úgy meg köszönsz neki. Kapcsolódtam.
4: Oké, okay, és utána nyomsz egy gázt, és valójában
5: kimondsz
4: egy
5: gázt. De nem erről van szó, hogy igen.
4: Az ilyen emberek vesznek a szép autó ülése kárpitra egy csúnya húzat.
8: Nem, ezt nem értitek.
4: Ez a típusú gondolkodás.
8: Nem, ez nem igaz.
4: Ha teljesen őszinte vagyok, van egy picit benne valami kispolgári. Van egy picit egy kispolgári gondolat.
8: Nem,
7: arról van szó, hogy ráteszel egy fóliát, hogy ne kopjon. Hát de ezt összekevered.
4: Az egészben van valami bántóan kispolgári.
7: Bántóan tufa
8: nem,
7: vagy passzus.
8: Van, bántóan tufaság van benne.
7: Nem erről szól, hogy befóliázod a távirányítót, hogy ne kopjon le róla a felirat. Egyszerűen az átérzés művészetét gyakorolja Juli.
5: Süsd meg, pont ma kaptál új tokot.
4: Simogattam.
5: Te tahó.
4: Simogattam, fölraktam, nem Laci, tök örülök neki, köszönöm, tökre használom, és kész, ennyi, ez egy tok.
8: De várj, annyit még a sztorihoz, hogy a Juli azért nem használta a telefont, mondjuk 24 órája van nála ez a készülék, mert hogy nincs rajta semmi. Hát úgy, hogy most telepíti tehát hogy ez egy új telefon, tehát hogy nem azért nem használtam, mert spúr, mert hülye, mert rajta van a fólia, hanem ez egy, nincs rajta, most megy át az adat, most, és persze. Ő szerette volna ezt megtenni, hogy elvegye a telefon a szüzességét.
4: Jó. Egy hosszú nap lesz így.
8: Ez tényleg.
4: És ez most hogy jöjjek ki ebből? Hogy tudok így még megcsinálni egy műsor 10 óráig? Teljesen bementem egy olyan barlangba, vagy nem akartam reggel bemenni.
8: Nem fogtok találkozni.
4: Én ma jó kedve jöttem ide.
8: De maradjunk az!
4: Ez a fajta bántó kispolgáriság, ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni.
8: Nem, ez személyiség.
4: Ez a fajta olcsó proliskodás, ez nekem annyi, egy fóliát bámulunk egy fél napig, te jó Isten.
8: Ez nem proliskodás.
4: Mi lehet nálatok otthon?
8: De, hogy is.
5: Vannak például nagyon klassz ruháim.
4: Igen? És nem hordod őket?
5: Nem igaz, vannak, és meg is szólják, hogy miért veszek fel ilyen ünnepinek ható ilyen szexi ruhákat bizonyos esetekben, amikor nem indokolt, és nem is értem, hogy miért. Miért ne hordanám, hát bent van a szekrényben, ott álljon, felveszem. Ugyanez van a telefonnal is, csak ennek a telefonnak most egy alkalom kellett, hogy én ezt kinyissam és megünnepeljem. Ennyi van az egész történetben, nem kell túl gondolni.
7: És beleszart az ünneplésbe.
4: Jó.
7: Odaállt mellé, érted is.
4: Jó, akkor mindjárt fél nyolc után felhívjuk a Szlávikot, aztán szétszedi a bulinkat, jó? Bántó sárgaság támad az országra. Úgyhogy felhívjuk azt. Túl jó kedvetek volt? A fóliáról beszélgettünk sokat? Jön a Szlávik, mondja, hogy nincs itt mitől tartani. Jó, én elengedtem, tehát én meggyőzhető vagyok. Rendben van. Akkor ezt megdumáltuk. Szeretek valahogy így, nem tudom, más emberekkel találkozni.
8: Jaj, Istenem! Ez tudod olyan, mint hogy lenne egy új lap.
5: Szeretek néha kinézni az ablakon
4: lefelé. Szeretem megnézni, hogy
8: a prolikat,
4: éltek,
8: hogy
4: milyen furába vagytok. De azt nektek én ugyanilyen fura vagyok.
8: Tudod milyen? Gondolj, van egy új lakásod.
4: Igen?
8: Van egy nagyon szép lakás, ami új, és bemegy valaki sáros cipővel.
4: Igen?
8: Ennyi. És hova? Ott van, kinyitod az új lakást, bemész, és azt mondod, hogy Úristen, megélte, megadta azt nekem a sors, hogy van egy új lakásom, egy gyönyörű, új, be akarsz kötni, és valaki végigmegy sáros cipe. Mi? Hát majd fölmosod, nem? Hát most akkor mi van ebbe? Mert van benne valami olyan, hogy azt mondta, hogy nem, ez így nem helyes, nem jó. Tehát át akarom magam adni annak az érzésnek,
4: semmi
8: hogy
4: nincs
8: meg,
4: benne.
8: Úgy, nincs benne semmilyen.
4: Nem, abszolút nem. Én azt valószínűleg az én,
8: máshogy befizet.
4: Nem, valószínűleg az én viszonyom a tárgyakhoz teljesen.
5: Igen,
4: más.
5: De nekem van egyetlen olyan tárgy is, ami egyébként, amihez ilyen szinten ragaszkodsz, vagy ami érzéseket vált ki belőled? Vagy
4: nincs. Semmilyen tárgyal nem vagyok, semmilyen kapcsolatban.
7: Hát ez baj.
8: Hát ez igen, baj, ez mert nekem baj. Van. Igen, nekem például a múltamból, anyutól megörökölt dolgok, nagymamámtól, nem nagy dolgokra kell gondolni.
4: Nem,
8: egy-egy,
4: nincs.
8: Mit tudom én, egy olyan kis doboz, amiben fotók vannak, emlékek.
4: De most ez más, oké, most vannak fotók, oké, most van néhány fotó, nyilván az emlék.
8: Nem a doboz.
4: De olyan tárgy, hogy nem tudom, valami, ami egy tárgy, nem egy semmilyen tárgy, az egyáltalán nem ragaszkodom.
8: Én meg nagyon megbecsülöm őket.
4: Minél.
7: De ez nem a ragaszkodás, már megint rosszul.
4: Nem, hát most akkor nem szeretem, vagy nem tartom, vagy nem őrzöm, most akkor nem tudom, milyen szót használja.
7: Nem is a tárgy a lényeg, hanem az annak a megkapása, és, értem, és a teljes elfogadása, hogy ez most már tiéd. És jó. Annak jó. Része, hogy te veszed le a fóliát.
4: Oké, ez benne most nem voltak új érvek, de értem. Tehát, hogy rendben.
7: És ugyanitt keresel új munkatársakat, tudjuk.
4: És ugyanitt új munkatársakat. Új munkatárs, igen.
5: Igen, és az Anal Intruder 2000-ről levettem a fóliát, jó?
4: Igen. Balázs mondta, hogy vicceltem, és békéhagynak. Igen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 255 milliós támogatás Pécsnek, de nevérek miatt leállították a felújítást. Áramkimaradások lesznek Baranyában. 255 millió forintos Európai Uniós támogatással indulnak el a helyi humánfejlesztéseket szolgáló programok Pécset. A szeptember 30-án záruló Európai Uniós projekt a Széchenyi Terv Plusz program részeként valósul meg. Célja a pécsiek életminőségének javítása, a társadalmi esélyegyenlőség erősítése és a helyi közösségek fejlesztése. A programok Pécs teljes közigazgatási területén valósulnak meg. Az idősek, gyermekek, családok, nők, fogyatékossággal élő emberek, hajléktalanok, mély szegénységben élők és fiatalok számára nyújtanak új szolgáltatásokat és közösségi lehetőségeket. Többek között az integrált nappali szociális intézmény is fejlődni fog. Előre tervezett hálózatkarbantartási munkák miatt augusztus 10-e és 14-e között Baranya több településén is kimaradásokra kell készülni. Hétfőn érintett lesz Komló, Kökény, Old és Pécs. Amennyiben a szakemberek egy-egy munkálatot elhalasztanak, vagy éppen átütemeznek, arról a szolgáltató weboldalán tudnak tájékozódni az ügyfelek. Hosszú lesz az áramszünet, fel kell rá készülni. Később kezdődhet a Mecsek Jánosi templom torony felújításának következő szakasza, mivel a toronyban jelentős állományban védett denevérek élnek, akik jelenleg a szaporodási időszakukat töltik. A templomban ezért a jogszabályok alapján nem lehet elvégezni a zajjal, rezgéssel járó munkálatokat és a padlásteret érítő tevékenységet sem 15-ig. Megismerhetjük a mérgező gombákat. Megnyílt a pécsi vásárcsarnokban a gombavitrén, ahol a környékünkön növő, különösen mérgező gombafajokat mutatják be. Augusztus 12-e és 19-e között fakivágási munkák miatt a Pécs és a Remeterét közötti úton útszűkület, sebességkorlátozás lesz érvényes. Az úttal párhuzamosan haladó bicikli utat is lezárják 8 és 15 óra között. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani Mohácson az összekötő úton. Az év végéig jó utat! Nem sokáig lélegezhettünk fel, a következő napokban egyre melegebb lesz. Ma délután 29 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet idehaza. Baranyában 32-33 fok valószínű. Vasárnap délután 30-36 fokos csúcshőmérsékleteket regisztrálhatunk majd. Baranya lesz az egyik legmelegebb pontja az országnak. Hétfőn pedig a ragyogó napsütés mellett 37 fok is lehet akár Baranyában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Látjátok azt a nőt ott a képen? Látjátok azt a nőt, hogy a Miss...
5: Ez
4: miss,
5: én vagyok?
4: Ez nem te vagy. Hát,
5: Több okból
4: sem te vagy egyébként, hanem Miss Universe világverseny. Uh-huh. Miss Universe világverseny, ő egy fekete nő, tehát nem lehetsz ő. Nem
5: az
4: lehetsz
5: én babám
4: ő.
5: Egy fekete nő.
4: A te babád egy fekete nő, a Miss Universe versenyzője. És ugye azt hiszük és azt gondoljuk erről, ami ott történt, hogy ez életében tulajdonképpen minden embernek ki van osztva egy ilyen, és ezen vagy túl van, vagy túl lesz, de egyszer ez elkerülhetetlen.
5: Ez micsoda?
4: Az elkerülhetetlen.
6: Csak nem mindegy, hogy hol.
4: Csak nem mindegy, hogy hol történik meg, de egyszer ez életben legalább elkerülhetetlen, és mindenkinek van egy ilyen kártyája, amikor is teljesen vállalhatatlanul, nagy rendezvényen, sok ember előtt, metro aluljáróban, mozgó lépcsőn, bevásárló központban válsz teljesen vállalhatatlanná, és csúszol el, esel el, gurulsz egyet, bukfencezel, és adod oda, és teszed egy aranytálcára.
5: Én már érzem is a Lourdes-nak a padlóját a tartom alatt, igen.
4: Teszed a tálcára úgy a méltóságodat, hogy az abban a pillanatban otthon marad, és nincs veled, és van egy kártyád, amit húzol, mielőtt megszületsz, hogy ez hol és mikor fog megtörténni, de mindenkivel megtörténik. Egy nagy segreesés, egy nagy gurulás, egy nagy jelesés. Miss Universe szépségverseny Tájföldön, Miss Jamaica. Hát ezért se lehet ő, látod? Ő Miss Jamaica.
6: Hisz nem vagy jamaicai.
4: Nem vagy jamaicai.
5: Mert nem vagyok jamaica, és honnan tudjuk, hogy
4: mert hogy jamaica kié?
6: Kié a jamaica?
5: Ennyire egyházi a kié.
4: kis ravasz, odalész, hogy kibújt. Figyeljetek, úgy zuhant le a színpadról, hogy nem tudom, hogy innen fel lehet állni. És most nem fizikai értelemben mondom, hanem önérzetben, önbecsülésben. Mennyit álmodsz egy ilyen estével? Hány éjszakán kísért ezzel, hogy ott vagy életed döntőjében, kiuttat az országod? Egy csapat dolgozik rajtad, sminkelnek, hajat csinálnak, estéiben vagy, narancssárga estéiben vonulsz, életed formáját mutatod, fogysz rá 13 kilót, bulémiás vagy, hánytatod magad, nem tudom, hogy hogy jutsz el.
5: Mondtam neked, hogy ne olvass a napomba. Megbeszéltünk, hogy azok az én
4: akkor
5: irataim.
4: Alkoholista leszel, kokaincívsz, bulémiás vagy, hánytatod, talán nem ennyire hányatott a sorsunk, de hogy tényleg életed estéje.
5: Igen.
4: És mi történik, egy földigérő narancsárga estében vonulsz a színpadon, amikor a sötét kifutó rossz helyre lépsz, és a közönség szeme láttára leesel a színpadról, beesel a színpad elé.
5: A zenekari árokba?
4: Tulajdonképpen mondhatni zenekari árokba. A nézők felugrottak megnézni, hogy jól van-e, de nyilván a közösségi médiában innentől kezdve te nem vagy egy élő ember. Tehát amit te ott kapsz, amilyen mémek születnek belőled, amit átélsz életed nagy vonulásának pillanatában.
6: Nem, figyelj. Ez fájdalmas volt.
4: Figyelj, úgy
5: Jamaika tűz... elhagyta a csecsoportot.
4: Jamaika kipontozott.
5: Jamaika kilépett a csecsoportból.
4: Igen, Jamaika, igen. Jamaika, igen, igen. Az üzenet töröl veled, Jamaika kilépett a csoportból.
5: Atya úristen.
4: Atya úristen.
5: Atya úristen.
4: És ne legyünk naívak, mit kapsz a saját országodtól, a lakóktól, az ott élőktől, a mémek formájában? Nem tudom, hogy ebből ki össze. Egyébként tényleg, és csak egy esés persze, de hogy egy világversenyen, életed versenyén beesni úgy az árokba, hogy 12 percre eltűnsz, beleesel a Marianna árokba, onnan mire visszamászol a színpadra. Mire rendbe tesznek.
5: Ez nem Marianna árok, ez már Jamaika árok.
4: Igen. Szétborzolódik a hajad, leszakad a ruhád, nem is mászol vissza, vagy ha visszamászol, akkor már lemész hátra a színpadon. Nem tudod, nem tudjuk a folytatást. De arról kezdtünk beszélni, hogy valószínűleg egy ilyen, mindenkinek van egy ilyen kártyája. És vagy kijátszottad már, vagy a jó Isten még azt mondja, nem.
5: Jó, neked időrendben elkezdem, jó? Tehát időrendben mondom, hogy mikor kérdés.
6: Több is van.
4: De valakinek több ilyen kártyája van.
5: Nekem egy paklit adtak.
4: Kihelyett álltál sorba.
5: Bármikor húzhatok belőle. Egyszer a nyíregyházi állatkertben német cserediákokkal voltunk, és nagyon nagy stand-up-olásokban voltam németül, amit akkor még nagyon élveztem. Majd egyszer csak hát leültem egy székre, amit tudjátok, az egybefröccsödött műanyag szék, azt ismeritek? Majd egyik kedves osztálytársam, aki nem annyira viselte el, hogy ilyen jól tudok parádézni a többi német cserediák előtt, úgy érezte, hogy visszaél az az információval, hogy elég csikis is vagyok. Ezért oldalról hátam mögé került, és két oldalról nagyon durán megcsikolt, amire én automatikusan elrúgtam magam.
6: A két lábbal a székre.
5: A szék meg azt mondta, hogy I'm out! és a hátsó két lába kitört, én meg feldobott lábakkal feküdtem a majom ketrec előtt.
4: De nem ez volt az, amikor a földforgási sebesség egy kicsit gyorsult, és a dőlészög egy fél fokot megváltozott?
5: Ketten lestek a hetes buszra, aznap este, nem tudják, hogy van összefüggés.
4: A tudósok azóta kutatják, hogy mi történt a földtengelyben, 10 fokot elmozdult a forgási tengely.
5: Konkrétan a lángosok leestek a szállítóra.
4: Szeizmikus anomáliák történtek, berejezett a Richter skála.
5: Mi Richter?
4: Nekem van Richter skálám, majd pontozom a Richterjeket. Neked nincs Richter skálád, érted? Csak Richter. Nekem lehet Richter skálám.
5: Azt hiszem, hogy az igénytelensége most fel fogja jutni a fejét a műsor. Ez a két pálinka a legjobb ötlet. Na igen, szóval, hogy
6: egyes,
5: igen, jó.
4: Ebben már te vezetsz. Te akkor neked igen. Tényleg több kártyád van. Igen. Bődületesen nagyot esélye.
6: Hát ott volt Klam ugye a Lurdi házas.
4: Hát a Lurdi, ígérkeztél meg hozzánk, az a legelején történt.
5: Az felfoghatatlan.
4: Minden idők legnagyobb esése ever. Lurdi étkez, de egy kicsi lépcső, ahogy te leérsz.
5: Nem, az egy szintkülönbség volt, amit nem jeleztek egy salátabár oldalán. Ugye, de ez is tudod, amekiben nem esnek el az emberek. Az salátabárba esnek el, igen. És a lényeg, hogy egy tálcával, egy teli tálcával próbáltam meg ugye visszavinni a tálcát, és a szintkülönbség nem volt jelezve, ezért a bokám azt mondta, hogy nézd, itt van! Nézd, itt van!
4: És nem emlékszem a sztoriára, hogy gurultál, vagy nem, lemaradtál, figyelj, vagy csak feküdtél, és ráesett a rizibizi.
5: Nekem blackouton volt, hogy teljes erővel előre csattantam, így. Tudod, én magam elé csattam a tálcát, és elhasaltam. De úgy, hogy ez tényleg olyan volt, hogy dimenziót ugrottam.
6: De a pattáj maradékok csúsztak le az arcodon?
5: Saláta volt, hálisztok, igen, de meg a gyerek kínaija, igen.
4: Úristen, és tudod, ez azt érzed, hogy megáll az idő, mindenki téged néz, bármit csinálsz, nem tudsz eltűnni, nem tudsz levegővé válni, végig kell csinálni. Ilyenkor érdemes egy picit lemaradni a földön. Nem nincs
6: kiélvezni,
4: vagy mi? Nem azért, sokkal kétségbe esettebb, ha nagyon gyorsan megpróbálsz feladni. Tehát úgy kell csinálni, hogy igen, elestem, és azt kell mondani, és még egy picit ülni kell. Azok, azt szerintem ők a bátrak. Tehát ha nagyon gyorsan riadtam, fölállsz, verve vagy. Nem szabad. Ott gurulni kell, és ott feküdni még egy kicsit.
5: Jó.
4: Ez a jó megoldás. Tehát tényleg többször álltál sorba.
5: Egy év ezelőtt sétáltam az alsó esős strandon.
4: Ne!
5: amikor a gyerekkel együtt sétált a strandon, és ugye tehát, hogy vannak azok a focipályák a strandok mellett, ahol ugye lehet strandfocizni, amit ugye strandfocilabdával játszanak, de egy kedves család úgy érezte, hogy ezt egy sima focilabdával is meg lehet ám csinálni. Úgyhogy valaki teljes erőből megbikázta a focilabdát, ami engem, aki ott a parton sétáltam, teljes erőből fejen talált, a szemüveg, ami nem volt egy olcsó szemüveg, ugye már,
4: úristen,
5: akkor elferdült az arcomon, és ott álltam, hogy agyrázkódást kaptam, csengett a fülem, majd oda mentem a faszihoz, hogy ne haragudj, de ezt miért csináltad? És azt mondta nekem, hogy le kéne fogyni, akkor nem fájna annyira. Mondom.
6: Ez megalázó.
5: Mondom, te pontosan milyen biológia órára jártál, ahol a fejvernek egy labdával.
6: Az a zsír mennyiségétől függ, hogy mennyire fáj.
4: De még be is szólt.
5: De igen, és hogy azt mondta, de mondom, ne haragudj, de mondom, ez egy tök drága szemüveg. És mondom, szétek a strandon, érted? És hogy ez is nem jössz oda bocsánatot kérni, érted? És nem mondom, azt ne haragudj, hogy teljes erőből véletlenül fejbe rúgtalak. És nem jön, hanem még felháborodik, és azt mondja, hogy én mit vágok fel neki a drága szemüvegemben.
6: Én egyet húztam ilyet életemben.
4: Neked te is kihúztad?
6: Még amikor híres Best of együttes voltunk a Abaházival, meg a Buzával, és valami kivilágított nagy színpad, bekonferált bennünket a kisasszony. Nekem még dolgom volt lent a színpad mellett, egy utolsó ital cigaretta, a többiek már fölmentek, és én elkezdtem fölrohanni, hogy úristen, kezdünk. És keresztbe volt egy sörpad. A színpad szélén
5: kerül. És már nem látod meg.
6: És nem látsz, mert ugye minden fény feléd van.
5: Megérkezett a modoros
4: Épp volt, Feri. Mindig így jön be a színpadra. Mindig gurul. Ez a sörpad, ez a hosszú pad.
6: Az a hosszú, ami ilyen lábszár magasságban van. Tehát te nem is gondoltad, hogy
4: ott van. És már gitárral a nyakadban, úgy, ahogy van.
6: Nem, a gitár szerencsére fönt volt, a fölnyársalom magam, de már akkor minden szem a színpadon. Nagy fény, a többiek már fent vannak.
4: Úristen.
6: Mondom gyorsan, akkor rohanok én is keresztbe a pad, és így beesel a fényre.
4: De egy nagyon nagyot.
6: Nagyon.
5: De tudod, miért történt ez? Mert megtagadtad akkor a zenész attitűdöt. Úgy kellett volna felmenni, hogy a cigi a szádban van, és közben pedig ugye a gitár már a hónod
6: és alatt. Már
4: kicsit támolyogsz, akkor az úgy benne van.
5: Én Hendrixesben, igen. Jó.
4: Egyébként ez a kártya nem tud magányosan történni. Ez a kártya általában úgy van kihúzva, hogy ez tömegben történik. Ez tömegben
5: de Balázs,
4: történik.
5: Hol van a te kártyád?
4: Képzeld el, én beszartam.
5: Nagyon szeretem.
6: Szerintem, hogy a 10 pontos.
5: Jó, Istenem, szeretem. Mindenkinek megvan a kártyája.
4: Igen. Állítok, az Eszti ütötte el lyuk után a Lurdiban, nyitottak egy pinceborozót.
6: Szemetek vagytok.
5: De
6: nem
5: elég jó.
6: Ez
5: elég jó volt azért.
4: Igen, ez szelleves volt.
5: Én magam jelöltem ki, az a jöttetetek.
4: Igen, ez szelleves. Futár voltam Ausztriában, csomagot vittem egy általános iskolába, kis emelkedő a bejáratnál, minden csutkára le volt vagyok, két csomaggal a kezemben estem pofára, mindenki engem nézett, senki nem segített egyébként felállni. 5 percbe telt, mire felálltam a csúszós emelkedőn, és ezt egyébként mindenki jól szórakozva végignézte. M3-as kivezető KFC, nyaralásból tartottunk haza, maga biztos a sétáldon befelé az étterembe, összeestem és betört az orrom. Volt egy fotocellás üvegajtó, amit nem vettem észre, hogy nem nyílt ki előttem. Bent kajált az egész mezőkövesdi foci csapat. A csirkeszárnyak egytől egyig lelettek nyelve a röhögéstől.
6: Na, ez kinek volt meg becsukott
4: üvegajtó? Én mentem neki fotocellásnál. Én mentem, én felfoghatatlanul
6: neked
4: durva.
6: Neked volt üvegajtód? Mert az, amikor annyira szép tiszta, hogy nem látod.
4: Hogy nem látod.
6: És beszélgetsz, és ráfordulsz, paf.
4: És ebben az a kemény, hogy nincs időt hárítani. Tehát, hogy ugye úgy néz neki, hogy nem vagy rá felkészülve, és egyszer csak olyan, mintha pofán vágnának szemből, mert nem veszed észre, hogy nem veszed észre.
5: Rezetelik az agyadat. Újraindult az egész gép, nem?
4: Tehát, hogy... brutális ütés kapsz, igen. És egy pillanatra megállsz, és úgy elgondolkozod, hogy mi történt, mert nem egyből

0: villamosomból estem ki, amit én vezettem, az utasokkal teli villamosom.
1: Ez egyébként ez jó felség.
0: Tele volt utasokkal a villamos a Batthyány tér közepén. Szétnyílt a fejem, engem a mentő, utasokat pedig egy pótlóbusz vitte tovább, Martin.
1: Igen, valaki csak annyit küldött, hogy azt sem, hogy kérdezzétek meg Joe Biden, egyébként ő is tudna mesélni. Azt mondja, hogy legcikibb élményem sportcsarnokban tartott tavaszi vásáron, barátnőmmel a fenti nézőtér felől haladtunk lefelé a lépcsőn, akkor még fából volt. A felé sem értünk, amikor beakadt a bakancsom sarka, és bukcencezve, csörögve, csattogva érkeztem le az aljához. A zene hangját is elnyomta a mutatványon, meghűlt a levegő, mindenki esett, egy fiú akart felsegíteni, de nem hagytam, csak annyit kérdeztem, hogy jól áll-e a hajam. Próbáltam méltósággal kiosonni, az egész hátam lemorzsolódott. Jó. És egyébként minizgulsz tényleg, hogy jól áll-e a hajad. Annyira tipikus, tudod, hogy így, hogy talán az még megmaradt. Annyi talán maradt az esésből. Igen.
2: Na, a Joe Bidenre ráfűzve, ugye ott az egyik klasszik, a legendásak közül, az egyik klasszik a kerékpáros, az megvan, ugye? Amikor Biden kerékpározik,
1: igen,
2: átmegy
1: és,
2: az
1: igen,
2: úton.
1: Igen, igen, és eldől, ugye neki olyan pedálja volt, olyan cipője, amit ráadaszél a pedálra, és az megfogja a pedál, igen.
2: Na, akkor most mi kerékpáros szaktársak? Te nem estél soha így?
1: De nagyon sokszor. Na, ba, ilyen, én nem használok ilyen pedál, de erdőben, biciklivel, Margit-szigeten nagyon, persze.
2: Hát de ez... az, amikor mentek sokan, ugye ezzel a becsattintós, hogy hívják a pedállal, megálltok a kocsma előtt, hogy iszunk egy fröccsöt, frissítés véget.
0: Nem is értem a szavakat, amiket használsz.
2: És te elfelejtett kiakasztani.
1: És eldőlsz.
2: Ilyen szerintem mindenkinek volt.
0: Jó, Isten, egyszer a bátyám a cross motorra esett el úgy, hogy feldőlt vele, mert nem volt lehajtva ez a kitámasztó, vagy le volt hajtva a kitámasztó, feldőlt vele, és akkor állt fel, beletérett a visszapillantó tükrébe. Az is egy 12 töltéses történet.
1: Én ezt már elmeséltem, én egyszer úgy estem biciklivel viszonylag nagy tömegölt Margit-sziget, nyár, gurulok le az Árpád-hídról, Margit-szigetre anyámék, régi bicikli, és a lámpa elől lelazult, és befordult a küllök közé. Ami az azt jelenti, hogy az azonnal satú. Tehát az egy az egybe áll meg úgy a bicikli. És tudod, amikor, mint Szándokán a Tigris alatt, amikor érzed, hogy levegőbe vagy egy pár másodpercig, és nagyon hosszúnak tűnik, Tom, és így megáll az idő. És tudod, hogy most vége van. Tehát, hogy repülsz előre, meg kell oldanod.
2: Mindenki lassít,
1: és mész a levegőbe, ugyanis lefele az Árpád-hídról, ugye úgy lehet lejönni a Margit-szigetre, hogy iszonyatosan csapatod lefele. Anyám, még a biciklisztünk. És ahogy lefordult a lámpa, az nullára fékezi a bicikli, azonnal fejrász, sanctalan vagy beesett a küllők közé. Úristen. És úgy abban a lendülettel gurulsz tovább. De kigurultam. Nem tudom, mi volt, vattacukrozó gyerekek, idősténik, tudod mindenki. És te ott vagy, ezt nem voltam.
0: Igen,
1: 14 éves, de úgy emlékszel rá, hogy nekem megvan az idősténinek a pillanat, aki rám néz, hogy azt hiszi, hogy meghaltam. Tehát ő azt gondolt, hogy ebből nem lehet fölállni, és emlékszem a nénire.
0: És anyám, ennek a felébe belehaltam volna.
1: De ez mindenkinek van. Egy ilyen esésed van. Tehát hogy ez ki kell húzni, ezt a kártyát.
0: És a BKV-n, amikor az ülés mellé ülsz...
1: Olyan volt ez nekem buli után hajnalban.
0: Nem, én voltam. Egy eszterevű hallgató írtam. És tényleg úgy hívják. Igen, hogy kanyarodott a busz, és le akart ülni, de levegőbe ült le.
1: Jézus az Isten. Milyen, nem? És annyira ciki.
0: Az annyira ciki, és az fáj, és a popi.
1: Jó, ennél már csak az a kellemet, hogy elalszol és megijedsz és fölébredsz. Kicsit más témére kialudt el úgy BKV, hogy egyszer csak fölriadsz egyet és rángatózol egyet és körbenézel, hogy kiláttad.
2: Vagy arra.
1: Nem mondd, hogy nem a világ legkellemetlenebb dolga BKV-n úgy elutazni, rángatózva fölébredsz.
2: Üvöltve.
1: Figyelj, nincs cikim. Ez nagyon durva. Szakácsoltam egy szállodában, esküvőre főztem, mennyasszonytánc közben elrabolták a mennyasszony, de futók közben az ajtófélbába csapták a fejét. Az első két metsző fogalat.
0: Ugye, de amúgy ezt vágott, ezt be akarták tiltani, mert hogy halálesetek lettek belőle.
1: Igen, én egy olyan sztori tudok.
2: A mennyasszony rablásból.
1: Igen, én egy olyan sztori tudok, a gerincre vágták a mennyasszonyt, és... Tehát most kicsit megöli a bulit, fölkapta a hülye, be volt rúgva, senki nem kérte, elvitte, elesett, és a gerincére levágta a csaj.
0: Na látjátok, ezért főleg én biztonságba helyezem.
2: Igen, mindig tetszél. Most annyi a különbség, hogy téged többen ejtenének.
0: Nem hiszem, hogy ezt meg tudnak oldani.
1: Ha valamiben nem vagy veszélyben, a mennyasszony tánc utáni elrablás.
0: Így van. Nagyon helyes. Látjátok, biztonságos életet élek.
1: Futás közben belecsapta az ajtófélfába a fejét, az megvan, gondold el, a mennyasszonynak és az esküvődön, amikor a legszebbnek kell lenni, letörik a metszőfogat.
0: De az egész mennyasszonyrablás annyira prostó.
1: Nagyon prostó.
0: Hogy tényleg készülsz rá hónapokon keresztül, vendégül lásd ezeket az embereket, hogy jól érezzi magad, és jön, felgyűjt ingúja, kigombolt ingel,
1: izzadva,
0: ezek a malac módra izzadt, ilyen büdös emberek.
1: A legrészegebb,
0: emberek.
1: Igen, aki úgy akar elrabolni, hogy már a világáról nem tud. Biztos, hogy baleset a vége. Biztos, hogy baleset.
0: Aki nem bírja, és egy kicsit nem rajta van a fókusz, tehát eltelt 10 perc, és nem ő volt a középpontban.
2: Régi hagyomány.
0: Régi hagyomány,
2: kell,
0: és akkor, igen, de nincs jó fizikai állapotban, nem tudja

0: felmérő, mit pontosan mit csinál, már attól, hogy hozzáérsz, már gusztustalan leszel te is, tehát igen, hogy tudod, csatakosan. Ez...
1: Viszont az a jó a félig letört metszőfokban, hogy olyan éles lesz, hogy szájjal kibontod az ajándékot utána, nem?
0: Le tudja kaparni a kaparót.
1: Zsuzsi, gyere ide, mostantól te bontod a söröket. Hajnali hatig csak a söröket bontotta, olyan éles volt a metszőfoga. Úristen, azért szegény menyasszony.
0: Ez is jól kezdődik. Gólyalábas voltam a Budapest parádon.
1: Szerinted?
0: Mi lehet az, amit, de mi történhetett?
1: Igen, tehát innen mi történt? De befejezi a történetét? Vagy nem is
0: azt
1: mondja?
0: Azt mondta, hogy egy 4 méter magasban volt, amikor egy banánhéjon elvágódott a tömegben.
1: Atya,
0: egy
1: úristen.
0: Banánhéjon. Ez mennyire ilyen filmes jelenet?
1: És a gólyalábasnál vagy azt kívánod, vagy kívánják, hogy essen el, vagy félnek, hogy elessen, de mindenki kicsit nézi a gólyalábasokat, hogy ne rássen. Igen. Tehát a gólyalábas mindig gyanús. Igen. Ott valami biztos, hogy lesz. Igen. Egy polszki fiátból estem ki 30 km/h hátul. Szóltak, hogy már csak gurulunk, mert kifogyott a benya, gondoltam, kilépek, és menet közben tolom a falu tábláig, kiléptem a kocsiból, valahogy ugye elől mesélték, hogy látták a tükörben, milyen szánalmasan bukfencezek a kocsi után, mert beakadt a lába, hogy megpróbált kilépni, csak sört ittunk melő után. Lejött mindenhol a bőr, nyilván én meg hát borzasztóan beégtem, írja egy hallgató. Azért egy kis poszki, kis ablakán kimászni, elől, úgy hátulról elől kimászni, az elég nagy teljesítmény. Ja,
0: figyelj, és Balatonon egyik este sétáltam egy hosszú stégen. Magamra terítettem egy hálózsákot, mert fáztam. Megbotlottam, nekidőltem egy nádfalnak, onnan pedig kiterülve érkeztem a vizes hullámtörőkövekre, amit nagyjából 100 ember nézett végig. A stíg a téremtől a szerszámóig mindenhol legyúzta rólam a bört.
1: Úristen, nagyon kemény. Néni elaludt a buszon, mikor kanyarodott a busz, leborult, mint egy kumprizsák. Szerintem nem is kell többet mondani, ennyit mondok, bowling. Beléptem, megcsúsztam, a kezem, lábam szana szét. Atya Isten. Azért egy bowlingpályán is nagyon meg tudnak ám nézni.
2: És
1: nem?
2: Még benne a három ujjad a izébe, a golyóba.
0: Az akkorát csattan. Az akkorát csattan.
1: Esküvő csokordobás, hát találsz, másfél méteres patka, nem nézed levegőbe a csokrot. Hátra léptem, konkrétan be, és még a csokor is rádesik. A lehető legnyomorultabb dolog, igen. Budai étteremben randiztam egy srácsal, amikor mentünk le a lépcsőn, megcsúszott a cizmám, az összes ragasztott műkörmöm lepotyogott.
0: Jaj,
1: Nem volt több randim a srácsa. Egyébként pedig ez cuki helyzet is tud lenni.
2: Jó indítás.
1: Ez kedves helyzet. Tehát látsz egy csajt így mondjuk egy első randin, és elesik, és ezen ő röhög, és ezt jól kezeli, szerintem ez egy tök megnyerő tulajdonság.
0: Hát nem?
1: A csaj valószínűleg első szégyenlőbe, de hogy te közben meg tudsz benne látni valamit, hogy na ez most cuki.
0: Ez jó nagy nyomorék, ezt feleségül veszem.
2: De lehet, hogy itt a csaj nem akar több, tehát hogy annyira szégyelte magát, hogy ő nem akar több randit.
0: Ez a hülyeség, ez mindenkinek megtörténik meg amúgy.
2: Nem, ennyiszer nem, mint veled.
0: Dehogy, hát 38 év alatt azért ez statisztikailag oké, szerintem. Jó, ne egyél ilyen flagma, mert elmondanám neked, hogyha felhívnám Békát, biztos elmesélni meg a
2: egy
0: nagy...
2: Egy zsombót.
0: Azért mondom, hogy szerintem az a mennyiségű alkohol, ami azon a torkon lefolyt, ami ott benned van, tudja, hogy voltak nagy
2: esélyeim. Olyankor nem szokott bajom lenni.
0: Nem?
2: Ha tudod, a részeg emberre vigyázz a jó Isten.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
4: Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.

itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone.

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blond is dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever a 43.

Tudtuk meg a Walk With Me-t a 42. helyen, a 41-en pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 36

itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetimes. Armin's Hattedik Topic, Fast Boy, Forget You. God, I wish I never met you. I can't forget to forget you. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Cigala, Jackson és a Riptide. 34. Aloktól, Eva Max-től a Car Keys. Laro és a Lottery, a 33.

0: 12.
1: Beat of Your Heart, attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32. a Rádió

long time. Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en, ez a 30.

0: tudását, csak később fordult az elektronikus dancezene felé, ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintus
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió Egyen. Közlekedési információk. Berki küldte a hírt, hogy az M3-ason Bagnál lassabb a haladás, ahol az aszfaltozási munkák vannak. Az M5-ösön a 74-es kilométernél dolgoznak, a Kecskemét észak csomópontnál, itt is lassú, ezt Göge írta. M7-es Balaton felé terített Székesfehérvár és Velence előtt Zsombi üzente. Ha van még hír, jöhet, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás, a következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is. Részletek az esemény Facebook oldalán. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a Szolnoki Szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmusicaljával érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Voicingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Fürdőfesztivál, magyar hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb infó részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik.
2: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
4: Köszönjük!
2: Rádió Egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió Egyet?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek, a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
2: a

tele van jó zenével, ezt ebben az órában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt Félszögül, de a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. Moment. 19. Lady Gaga és az Abracadabra. Abracadabra, az előbb pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs Megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak. 19-ből lett 17. a Rádió 1 Top

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szuperjó zenével, a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening to

Ott van a slágerlisták legjobb helyezései között Opalight, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan. Ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opalight ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

Seinfeld, Hard Like Mine, 6. Két Taylor Swift-dal egymás után, 5. lett az Opel Light,

Fülbemászó, rádiós popzene tele energiával és pozitivitással, igazi jellegzetes Kamrád stílussal, azt az érzést járja körbe, amikor valaki teljesen rabulejti a gondolatainkat, és azon aggódunk, hogy vagy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Bár

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Augusztus 8-án Tiden érkezik a Káptalan kertbe. Az ország egyik legnépszerűbb előadója garantálja a nyár egyik legforróbb koncertjét. Ne maradj le, biztosítsd a helyed időben. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
8: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Ez a Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Mai sláger megy.
1: 2026. augusztus 8-a van, szombat, déli 12 óra.
0: Hírtérvillány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
1: Szép napot kívánok, jó hétvégét! Tegnap kezdődött meg az idei Siklósi Vár Fesztivál, amely idén is különleges időutazásra invitálja az érdeklődőket. Ma például a 14.-15. század kerül a középpontba. A felvonulást polgármesteri köszöntő és szalagtűzés követi, majd solymász bemutatók, harci jelenetek, viseletbemutatók és lovagi programok váltják egymást. A nap egyik leglátványosabb eseményének a Nagy Harsányi csata ígérkezik, amely este 7 órakor elevenedik meg a várfalai között. A programot koncert, tűzzsonglőr előadás és gregorián zenei est is teljessé teszi. Holnap a 16.-17. századot, vagyis a török kort idézik majd fel. A résztvevők többek között szabja bemutatót, solymászatot, tüzérségi bemutatót, díszlövést, török-magyar párbajokat és nagyszabású összecsapásokat láthatnak. A nap során hastánc bemutató és koncert is színesíti a kínálatot, a fesztivál pedig ünnepélyes zárósortűzzel búcsúzik majd. A programok azonban nem csupán a színpadokon és a harctéren zajlanak. A szervezők egész hétvégére történelmi táborokkal, hat történeti foglalkozásokkal, íjászattal, római konyhával, középkori mesterségek bemutatójával, török eredetű logikai játékokkal és szivacs íjásztöri táborral is készülnek. Így a családok, történelemrajongók és a gyermekek egyaránt tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A Siklósi Várfesztivál évről évre egyre népszerűbb rendezvény Baranyában innen és túl, mely nem csak a látványos csata jelenetek miatt vonzza a közönséget, hanem azért is, mert hiteles történelmi hagyományőrző csoportok segítségével mutatják be a jelenben a múlt emlékeit. Az idei programkínálat alapján 2026-ban is emlékezetes hétvégére készülhetünk, érdemes tehát ma vagy holnap kilátogatni egy kis időutazásra. Mecsek-Nádas község önkormányzata ismét nyert. A település két jelentős fejlesztésre is támogatáshoz jutott a Magyar Falu Program 2026-os pályázatain. A támogatásoknak köszönhetően összesen csaknem 105 millió forintból valósulhat meg a ravatalozó korszerűsítése, valamint a Szőlőhegy Virág utca felújítása. A temető ravatalozójának felújítására és korszerűsítésére közel 52,3 millió forint támogatást ítéltek meg. A beruházás célja, hogy a hozzátartozók számára méltóbb, rendezettebb környezetet biztosítsanak a búcsúztatások idején. Emellett a Szőlőhegy Virág utca is megújulhat, amelyre közel 52 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A fejlesztés az érintett útszakasz állapotának javítását, valamint a közlekedési feltételek korszerűsítését szolgálja. Az önkormányzat tájékoztatása szerint mindkét beruházásra 2019 óta minden évben benyújtottak pályázatot, ezért különösen nagy eredmények tartják, hogy a kitartó munkának köszönhetően idén végre sikerült elnyerni a szükséges támogatást. A következő időszakban megkezdődik a projektek előkészítése. A kivitelezéshez vezető további lépésekről pedig folyamatosan tájékoztatják majd a lakosságot. A két beruházás várhatóan jelentősen hozzájárul Mecsek-Nádasd infrastruktúrájának és közösségi létesítményeinek fejlődéséhez. Szerdán két szabadtéri tűzesethez is riasztották a tűzoltókat Baranyában, de egy állatmentésben is segítséget nyújtottak, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Tarló, árokpart és bálák égtek szerda késő délután Kis Tamásin. Az aljnövényzetet a szigetvári és a barcsi hivatásos tűzoltók oltották el. A bálákat felügyelet mellett aztán elégették. Csak nem 2 hektáron égett a learatott tarló a tengeri külterületén. A lángok egy erdősávot és napraforgó táblát is veszélyeztettek. Végül szerencsére egyikre sem terjedt át a tűz. Az esethez pécsi és siklósi hivatásos, valamint szabadszentkirályi önkéntes tűzoltókat riasztottak. Az egységek több irányból dolgozva oltották el a lángokat. nem keletkezett kár és személysérülés sem. 7,5 méter mély kiszáradt kútba esett bele egy macska szerda délután Hegyszentmártonon a Kolozsvár utcában. Az állathoz egy siklósi tűzoltó dugólétra és mentőkötél segítségével mászott le, majd sértetlenül felszínre hozta a fiatal macskát. A közlekedők védelme és a balesetveszély megelőzése érdekében a Mecsekerdő ZRT halaszthatatlan biztonsági beavatkozást végez Pécs és Orfű, valamint Lapis és Remeterét között az útszakaszon, valamint a mellette haladó kerékpárút mentén. A munkálatok során a közvetlen veszélyt jelentő fákat augusztus 12-e és 19-e között vágják ki és távolítják el. A beavatkozás közlekedési korlátozással jár. Mondom, mi a helyzet először az autósokkal. A munkálatok idején az érintett útszakaszon szakaszos forgalomkorlátozásokra, útszűkületre, lassabb haladásra kell számítani. A munkagépek és a szállító járművek mozgása miatt mindenkitől azt kérik, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel és csökkentett sebességgel közlekedjen majd. Mivel a fakitermelés az útmenti sávot érinti, a baleset veszély elkerülése érdekében a közúttal párhuzamosan haladó kerékpárutat a munkálatok idején teljes egészében lezárják majd. Az erdőjárókat arra kérik, hogy biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, semmiképpen ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. A Mecsekerdő ZRT arra is figyelmeztetett, hogy a munkálatok miatt az utazóknak a megnövekedett menetidőt mindenféleképpen be kell kalkulálniuk a programjukba, a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek, legyenek türelemmel az ott dolgozó munkatársak iránt, mert a beavatkozás mindannyiunk biztonságát szolgálja. Jól bírta a hőséget a Pécsi tó, a Herman Ottó tó átlagos vízmélysége alacsony, ráadásul természetvédelmi terület, néhány évvel ezelőtt halpusztulás is történt. Most ezen már kétszer tudtak segíteni a Pécsi tó vízszintje miatt. Már február-márciusban visszatartották a szükséges vízmennyiséget, hogy az aszályos időszakban ne alakuljon ki probléma. A Pécsi tó mérete lehetővé teszi, hogy jelentős segítséget jelentsen tehát a kisebb tó számára. Hőségben jelentős a párolgás, akár másfél naponta egy centiméter is eltűnhet. Emellett a talaj irányába történő elszivárgás is számottevő. A helyzetet segítette, hogy a nyár folyamán Orfű térségében két alkalommal is jelentős mennyiségű csapadék hullott, ami mérsékelte a vízveszteséget. Szendi Hajnét hallotta. Itt a Rádió 1-en kellemes hétvégét kívánok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program kereti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 101,9 Rádió.

0: Kellemes hétvégét, ez a Rádió Egy, ahol csak igazi. Ma is Láker megy a stúdióban, már Molnár Kristóf, hiszen nem sokára indul a Villányi Mozaik magazin műsor, persze a programajánlatok után, ami pedig a dalokat illeti, az élen a Hertz és a Purple Disco Machine közöse. Zenélünk mindjárt a 100,9-en Villányban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, kaptalankert.net. Fürdőfesztivál, Magyar Hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikájével érkezik Bikarra augusztus 15-én. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz a felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Villány új ritmusra ébred. Augusztus 15-én Wine and Vibe Fesztivál a Maul Borászat udvarán. Az első 200 vendég ajándék repoharat kap. 9 fantasztikus DJ. Breda Bia, Ezbekka, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksánvirág, DJ Boss és DJ Eddie. Premium italok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál augusztus 15-én a Maul Borászatban. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadása, adója, Demián Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demián 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. Részletek, info az esemény Facebook oldalán.
2: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
3: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law,

0: És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9 Rádió.

0: Hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, szép napot, ma 2026. augusztus 8-a szombat van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik, a mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden, ha a hétvégén a Villány melletti Siklósi Várfesztivál felé mész, akkor érdemes tenni egy kis kitérőt, és megnézni a siklósi vadászati kiállítást. A vár mellett ugyanis egy különleges tárlat várja a látogatókat, ahol testközelből ismerhetjük meg a Dél-Dunántúl vadon élő állatokat és a lenyűgöző trófeákat. Nem csak látványos, hanem rengeteg érdekességet is megtudhatunk erről. Itt a műsorban is erről beszélgetünk. Az Ördögkatlan Fesztivál napjaiban pedig Villány és környéke ismét megtelik élettel, és ha már arra jártok, akkor van egy hely, amit tényleg nem érdemes kihagyni, a Nagyharsányi Szoborpark. Ilyenkor a fesztivál idején tökéletes úti cél, hiszen külön programokat is szerveznek erre a területre, de természetesen az év bármely időszakában meg lehet nézni. A részleteket hozzuk a műsorban. És ha Villány, akkor sokan a szőlőültetvényekre és a híres borvidékre gondolnak. Érthető, de vajon tudod-e, hogy milyen hosszú út vezet addig, amíg egy-egy palack elkészül? A Villányi Bormúzeumban több száz év története elevenedik meg. Megismerhetjük a borvidék múltját, a szőlőművel és hagyományait, a régi préseket és azokat az eszközöket, amelyekkel egykor dolgoztak a borászok. Mi is erről beszélgetünk, a Villányi Bormúzeum munkatársa lesz nem sokára a vendégem. Ennyit előjáróban, kezdődik a Villányi Mozaik. We were good.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha most hétvégén a Siklósi Várfesztiválra indultok villány mellett, akkor érdemes egy kis kitérőt is tenni, hiszen a vár közelében megtalálható egy nagyon különleges kiállítás, ahol testközelből ismerhetjük meg a dél-dunántúli vadon élő állatokat és a lenyűgöző trófeákat, amiket a vadászok gyűjtöttek. Nem csak látványos, hanem rengeteg érdekességet is megtudhatunk arról, milyen élővilág vesz körül bennünket, hogy hogyan is született meg ez a kiállítás, és miért érdemes megnézni, akár a későbbiekben is természetesen. Arról Kővári Emil mesél nekünk, aki a kiállítást képviseli.
1: Annak idején gyakorlatilag egy régi iskola volt, és ugye az iskolai tantermek lettek kialakítva kiállító termekké. Tehát ez nagyon-nagyon régen, ugye az 1900-as évek elején épült maga az épület, és ez egy történelmi épület, gyakorlatilag Vajda János tulajdonát képezte. Országgyűlési képviselő volt. Ennek ez látható is a falunkon egy kis emléktáblával, ez közvetlenül a templomocska mellett található. Ebben a kiállítási termekben gyakorlatilag négy termünk van. Négy teremben gyakorlatilag három az állatoké, tehát kettő európai rész. Az első a földi, a második a vízi világ, illetve a harmadik egy kicsit másabbá tettük, egy afrikai részt tettünk, afrikai részt lett kialakítva, 3D-ben meg lehet tekinteni az afrikai részeket. A folyosón dr. Kalotásról természetfotóival fogunk találkozni, maga ugye egy nagyon régi természetfotós, illetve dr. Tali Gedeon, egy siklosi orvos pszichiáternek a pár képeivel fogunk találkozni, fotó természetesen fők fotók, illetve a tulajdonos, tehát úgy, mint tulajdonos Kovács Ferenc festőnek a gyönyörű festményével fogunk találkozni az első terembe, ami gyakorlatilag meg lehet tekinteni, meg is vásárolható. Emellett ugye kisebb ajándéktárgyakat is árusítunk, mint ilyen kisebb ütőmágneseket, meg ilyen régiségeket, ami gyakorlatilag ilyen bazár jelleggel árusítunk. Van egy kis parkunk. A parkunkban megtalálható a Siklósi vár külső várvétfala, amit ugye büszkekedhetünk ezzel a része, illetve nem csak ezzel, hanem van egy a park végén egy kis vadászles. Akkor felmegyünk a vadászlesre, gyakorlatilag meg lehet tekinteni a környékre. Jellemző, ugye van egy kis lovas bázisunk, a Puskás lovas tanya. Aztán a Siklósi strand. A Siklósi strand ugye közvetlenül mellettünk található, illetve maga a Siklósi spa. A kilátás ugye az a produkció, hogy még ugye a külső részről meg lehet tekinteni a gyönyörű panorámával a tőlünk 100 km papok hegységet, a Fekete hegységet.
0: Van ez az afrikai tematika, ennek mi köze Siklóshoz, vagy hogy jött?
1: Hát ez a múzeum, ez tulajdonképpen úgy jött, tehát ugye inkább összefoglalva mondom a múzeumot. Ez a múzeum, ez úgy jött, hogy lett először egy kisebb vadászati kiáltás, mellette volt egy vártételmi kiáltás, és később bővültünk. Tehát később ugye nagyon sokan hozták, mert ez az egész vadászati kiáltás hagyaték, nagymésztői hagyatékként kezeljük, és az özvegyektől, akik már ugye nem létező vadászoktól kaptuk ezeket a trófeákat, illetve maga a belső részen található tárgyakat. Tehát így alakul ki magyarul ez az egész kiáltás.
0: Izgalmas, és akkor...
1: 26 éve működünk.
0: 26. Hogy látjuk ezeket az állatokat? Ki vannak tömbbe?
1: Ez preparátumok, ezt úgy kell képzelni, ugye nagy rész ugye az állatok mind preparátumok, illetve tehát védett állatok, nagy rész ugye az első teremben védett állatokra beszélünk, és sok-sok ember megkérdezi azt gyakorlatilag, hogy ezek az állatok, ami védett állatok, hogy ki vannak tömve, ezt mindig külön elmondjuk, hogy maga a madarakat ugye véletlenül sem lövik le, hanem az egy elpusztult, tehát ami elütötte az autó, magas feszültségi vezetékkel azonos irányba találkozott, és így lett kitömve, tehát preparátumok.
0: A védett állatok mellett van olyan, ami így kifejezetten Baranyára, vagy Villány, Siklós térségére jellemző?
1: Megmondom neked, ami jellemző, tehát igaz, mondhatom a földi állatok, ez a vízi világra is, ugye a földire mondhatom azt, a rókától a nyuszig, a szarvasig minden megtalálható maga a kiáltásunkon, illetve maga ugye, ami régebben nem honos volt, ugye az a sakál. Sakál, ugye ez Baranyai régióban elsőként érkezett ide, akkor volt ez a horvát hidegháború, és a sakál az ugye az első között lépett be Baranyából, ugye menekült a hegyek közül.
0: Érdekes.
1: Topoz, tulajdonképpen topoz, ugye ez ugye de sakálként. Tehát az is van nálunk. Uh-huh. És mondhatom ugye akárok között, hogyha rádióriportot csinálom, hogy konkrétan ezek az állatok nagy részt itt a környékünkre, tehát a Siklós és környékén megtalálható. A nagy vadállománytól, tehát a nagy vadállománytól a kis vadállománytól, tehát ugye mondhatom a nyuszi, a fácánék, most nagyon-nagyon sok van belőle, sőt, őzike is nagyon-nagyon sokkal találkozhatunk. Uh-huh. A nagyobb adakat ugye azt mondhatom, azt a kicsit messzebbre, tehát úgy mondom a 10 kilométeres körzetemből a Beremendi részen, illetve a Matyi részen, ami tőlünk 4 kilométerre található, tehát van belőle bőségesen. Tehát ahogy kérdezted is, valójában ugye a régió, baranyai régióra jellemző állatok, és ugye a madarakkal is kapcsolatban is tudom mondani, akár ugye a nagy sasok is így megtalálható. Van különleges állatunk is, ugye a hátsó részek, vagy az afrikai rész az mind különleges, azért, mert gyakorlatilag ugye azok a vadászok, akik már ugye nincs köztünk, ugye elmentek, tehát Namibiát, nagy részt ezeket az afrikai részeket, azt Namibiából kaptuk. Namibiából lőtték, és ugye Magyarország hoztak be, legtöbb része az aranyérmes trófea. Tehát a fej része, és akkor mi azzal hozzáraktunk egy 3D-s testet.
0: Most biztos, hogy a fesztivál miatt többen látogatnak arra. Lesz Abszolút. Esetleg nektek nálatok ilyen tárlatvezetés, vagy a későbbiekben? Nem muszáj a mostani hetet nézni.
1: Későbben van tárlatvezetés, igen, de most valószínűleg biztos, hogy nem fogjuk megoldani. Azért nem tudjuk megoldani, mert én magam egy maga vagyok, és én szoktam tartani a tárlatvezetéseket, akár ugye kisebb, akár nagyobb tárlatvezetéseket is. Csak jelen pillanatban ugye én a várral is kontaktban vagyok, illetve maga várigazgatóban Andriskával, és ugye besegítek nekik is. Később van olyan mód és lehetőség, igen.
0: Mikor? Mindegy? Szinte nyitvatartásban?
1: Abszolút mindegy, és ugye a telefonos bejelentkezés is, tehát az honlapunkon is elérhető, meg a telefonokat is, telefonon is elérhetők vagyunk.
0: Uh-huh. Mondod, hogy akkor bővül, és hogy hozzák, akkor mondhatjuk, hogy ezeket az ajándékokat, de a vadászokkal kapcsolatban vagytok?
1: Abszolút, igen. Van olyan lehetőség egyébként most, ez egy újdonság, ugye a vadászok egy illusztrált be tudják mutatni, vadászkutyával együtt érkeztek, nem is olyan régen volt nálunk, egy 3 hónappal ezelőtt volt egy ilyen vadászbemutató, ami gyakorlatilag hozták magukkal a kutyát, és hoztak illusztrációval különböző olyan kis sípot, mint amivel tudták utánozni az őzike, akkor a szarvasnak a hangját, szarvasbőgés hangját is. Ketten játszották el ezt, de valami fantasztikus. Tehát én ővelük kontaktban vagyok, és ha van rá igény, akkor ezt meg tudjuk csinálni.
0: De jó.
1: Tudunk rá.
0: Nagyon jó. Tehát
1: volt 3 osztályunk egyébként, és ugye nekünk ugye itt a park, ők leterítették a plédeket a gyerekek. Ez egy ilyen 30-35 perces kis előadás volt, de rendkívül módon nagyon-nagyon jó, és ilyen viccesen adták elő. Nagyon jó sikerült, és azt mondom neked, hogy tényleg nagyon jó.
0: Látom, hogy ugye szoborpark van, magasles, és vadetető is található.
1: Vadetető, igen, van egy vadászlesünk. Hát a szoborpark az egy kisebb szoborpark, kisebb alkotások, mellettünk volt egy nemzetközi alkotótábor, és ugye ez egy 4-5 darabos kis szoborpark, tehát nem olyan nagy valami, mert ami volt nekem szobor, sajnos ugye elvitte a tulajdonos, mert ugye van egy művészeti egyesületünk, ez a Siklósi Szalon, és az egyik tag ugye az a Tisler Ferenc, és ő neki volt itt egy ilyen kis szobrocskája, őt ezt elvitte. Uh-huh. Azt hiszi, Szent Ferencnek a szobra itt volt nálunk. De sajnos csak egy-két szobor van, egy-két ilyen alkotás, ami úgy maradt. Úgyhogy ezt most nem mondanám, hogy...
0: De a magasles és a vadetető az viszont ott van, és aktívak ott az állatok?
1: És csak illusztrációnak ide van rakva ez a vadetető.
0: Volt egy
1: őzikénk, a szungarocőből raktuk össze, csak hát ugye kisgyerekek előszeretel ráugrottak, mert azt hitték, hogy ugye őzike, és akkor rárantottak, és teljesen kimúlt. Tehát igazából őzikét már nem tudjuk visszacsinálni, összerakni, mert őzike is gyakorlatilag egy vázon volt, de hát hiába mondtuk, hogy nem szod ráugrani, nem bírt az őzike is teljesen tönkre.
0: Hasonló tervek közeljövőben mivel készültök még?
1: Abszolút, most őszintén, hogy megmondom neked, a közeljövőben arra készülünk, hogy túléljük ezt az évet. Uh-huh. Így mondván. De szeretnénk fenntartani még ezt a kis múzeumot. Igen komoly értéket képvisel a bent lévő tartalom. Szeretnék fenntartani még jó pár évig. De egyébként most is van egy futó kiállításunk, maga az egyesületünknek a tárlatát meg lehet tekinteni fent az első emeleten a Siklósi Várban. Ez a Siklósi Szalon, tehát ez 70 alkotó, 70 alkotás, amit még ugye bele lehetne rakni.
0: Erről azért mesélj nekünk kérlek bővebben.
1: Itt a környéken jött össze 5 alkotóval. Az alkotó, gyakorlatilag az alapító tag, mint Kovács Ferenc festőművész, aztán Tisler Ferenc, aztán Émet Sára, illetve több más alkotó, értjesz egy villány. Ez 39 éve, és az első kiállításunk az itt volt a kis múzeum, a vadászati kiállításon. Aztán később volt az alsó részen, akár a dzsámit említeném, aztán a művedési házat, és most minden áldott évben a Siklósi Vár első emeleti részén található időszaki kiállításán van ez ott. Ott van a kiállítási részük. Nagyon. Az idei évet különösképpen nagyon szépen sikerült, hogy esetleg valaki szeretné megnézni, megtekinteni.
2: De festmény, fotó, szobor, mi?
1: Ez mondanám, tehát ez a képzőművészekről, ez a festőművészektől elkezdve a szobrászművészekig, illetve más jellegű képzőművészekig mindnek az alkotását. Nagy részt ugye most vegyesen van, tehát vegyesen található a szobor, illetve maga a festmények. Az idejében azt kiemelni, hogy nagyon-nagyon szép lett, és nagyon sikeres. Nagyon sikeres.
0: Nagyon köszönjük a részleteket, infókat, ha tehát a hétvégén a Siklósi Várfesztiválra látogattok, akkor ne csak a koncertekre és a programokra figyeljetek, érdemes benézni a dél-dunántúli állatokat és trófákat bemutató kiállításra is, ahol közelebbről megismerhetitek a villány környék gazdag élővilágát. Látványos bemutató mellett rengeteg érdekes történet és hasznos információ várja a látogatókat, így kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek program lehet. Kővári Emilnek pedig köszönjük, hogy mindezt megosztotta velünk, nektek pedig jó kikapcsolódást erre a hétvégére. Ha villany környékén Siklós fele jártok, akkor ez is egy szuper program.
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
4: Ez a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most a héten tartják az Ördög Katlan Fesztivált, így ismét megtelik élettel Villány és környéke. Nem véletlen, hiszen a nagyhasányi szoborparkot is ott lehet találni, ami szintén csatlakozott a fesztivál különleges programjai közé. Az év minden napján lenyűgöző látvány nyújt, de ilyenkor pláne nem érdemes kihagyni. Hogy milyen történeteket rejt az egyedülálló szabadtéri kiállítás, és miért érdemes felkeresni, arról a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság munkatársa mesél, illetve szó lesz még egy izgalmas esti programról, hiszen közeledik az Abaligeti Denevér Est, ahol testközelből is megismerhetjük ezeket a különleges, sokszor félreértett állatokat. Erről beszélgetünk tehát a folytatásban, vendégem Komlós Attila. Első körben tehát Nagyharsányi Szobor Park. Még 1967-ben állítottak fel először szobrokat ott. Ekkor fogalmazódott meg annak a gondolata, hogy a Szársomjó egykori kőbányájában szobrász alkotó telepet hoznak létre. A következő évben a művészek a közeli Gyimóti villában állandó jellegű nyári alkotó telepet létesítettek. Innen már nem volt visszaút. A köztudatban a létesítmény többféle elnevezéssel rendelkezik. Nagyharsányi Szoborpark, Villányi Szoborpark, Villányi Alkotótelep, vagy éppen Villányi Művésztelep. Mivel a Szoborpark Nagyharsány közigazgatási területén fekszik, a szimpóziónak keretében végzett alkotó tevékenység is itt zajlott, az elkészült műalkotások itt tekinthetők meg, továbbá a művészek lakóhelyeként szolgáló Gyimóti villa is Nagyharsány területén helyezkedik el, ezért esett a választás inkább Nagyharsányra, innen a Nagyharsányi Szoborpark elnevezés, de bőven a villányi programokhoz sorolhatjuk.
3: Legfőképpen olyan szempontból különleges, hogy az 1960-as évek végétől a világ mind a négy tájáról érkeztek oda szobrászművészek, abban az időszakban, amikor a köztéri szobrok leginkább a szocializmus építésének szépségeit idézőjelbe hivatottak reprezentálni, miközben a szobrászat elsősorban nem erről szól, hanem arról, hogy gondolatot ébresszen a szemlélőben, asszociációra késztesse a befogadót, és itt kivétel nélkül olyan szobrok, kereken 130 olyan szobor található, amely az eredeti funkcióját tölti be. Esztétikai kérdésekkel foglalkozik, az élet kérdéseivel, egyetemes témákat boncolgat, és hát mindez történik egy szabadtéri helyszínen, egy egykori kőbánya udvarában, úgyhogy itt mondhatjuk azt, hogy a művészet és a természet találkozik a fokozottan védett Szársomjó keleti végében. Nagyon népszerű a létesítmény, a kezdetektől fogva sokan keresik föl, és hát az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően ismét növekedésnek indult a látogatószám, ezt mondhatom. Elkészült néhány évvel ezelőtt a panoráma sétány, amelyre fölmenve nagyon különleges látvány tárul a látogatók elé, egyrészt a szobrokra, másrészt a környező tájra, Drávasíkra, illetve akár még a horvátországi hegyek területére is, úgyhogy mindenki számára különleges és tartalmas élményt kínál a Nagyharsányi Szoborpark.
2: Tavaly új művek is kerültek a helyszínre, ha jól emlékszem, volt egy szimpózium.
3: Így van, három új alkotás készült el a tavalyi év folyamán, illetve felújítottak három olyan szobrot, amelyek az 1960-as, 70-es években készültek, illetve egy állagmegóvási munka is zajlott az összes szobor esetében. Volt, ahol apró kisebb hibákat, fényezéseket kellett végrehajtani, volt, ahol komolyabb beavatkozásokra volt szükség, de elmondhatjuk azt, hogy a tavalyi év végére olyan állapotba került a szoborpark, hogy az összes mű kifogástalan állapotban van, és hát igyekszünk fenntartani ezt az állapotot, hiszen a vagyunk kezelő Dunadrága Nemzeti Park Igazgatóság fontos feladata ez is.
2: Ugye az Ördögkatlan Fesztivál miatt rengetegen sétálnak most oda. Milyen hétvégi programok várják az érdeklődőket?
3: A programok sora az amfiteátrumban fog zárulni majd a szombatesti rendezvénnyel. Holdbéli csónakos kerül majd színre, Vörös Sándor alkotása. És hát, hogyha már itt az amfiteátrumról beszélünk, az egy nagyon különleges létesítmény a Szoborparkban, ez is egy szobrászművészeti alkotás, mondhatjuk így, de az alkotók tájépítészekkel, kerttervezőkkel együttműködve egy 22 fős csapat hozta létre még az 1980-as évek elején, és hát elmondhatjuk azt, hogy folyamatosan használatban is van, tehát ez nem csak egy látványelem a Szoborparkban, hanem eredeti funkcióját tölti be színházi előadások és koncertek helyszíne. Különösen az Ördögkatlan Fesztivál az, amikor csúcsra járatva dübörög a helyszín, mondhatjuk így, hiszen a fesztivál összes napján volt, illetve szombat este lesz program a nézőtéren.
2: Kiemelhetünk egy másik közelgő eseményt, hiszen a denevérek kerülnek majd a figyelem középpontjába még most augusztusban az Abaligeti Barlangban, illetve a barlang mellett található Denevér Múzeumnál. Mit kell tudni ezekről, mire számíthat az arra járó?
3: Így van, a barlangban mindig 12 fokos hőmérséklet van, tehát tudom ajánlani a kedves hallgatóknak egy kis felfrissülés a kánikulai napokban a barlanglátogatás, de a hónap vége az már a denevérek nász időszaka, és ilyenkor távolabbi helyszínekről is érkeznek a mecsekbe, és ezen belül az Abaligeti barlangba denevérek, és ezt az időszakot szoktuk felhasználni minden évben, amikor jóval több denevér van a helyszínen, mint az év többi időszakában megfigyelni őket. Denevér kutatók hálót helyeznek ki az Abaligeti barlang bejárata elé, és ebbe, amikor jönnek ki a barlangból a tó fölé vadászni a denevérek, ebbe beleakadnak. Ilyenkor hát ügyeskező denevér kutatók és önkéntesek ki emelik a hálóból ezeket a repülő emlősöket, és meg lehet őket figyelni, nagyon sok érdekes, hasznos információt mond el a program vezetője a denevérekről, a táplálkozásukról, a tájékozódásukról, életmódjukról, a kultúrtörténetben elfoglalt szerepükről, úgyhogy feltétlenül érdemes ellátogatni erre a programra. Augusztus 29-e a dátum egyébként, és az esti órákban sötétedés után lesz a program.
2: Izgalmasan hangzik. Ez az időjárás egyébként nem zavarja nagyon őket?
3: Hát különösebben nem. Most ami problémás lehet talán az, hogy a táplálékforrás is megcsapan, hiszen ebben a kánikulában minden élőlény küzd a túlélésért. A Magyarországon élő denevérek rovarokkal táplálkoznak, ízelt lábúakkal. Egy denevér egy éjszaka alatt akár 1000 szúnyogot is képes elpusztítani, tehát nagyon hasznos állat, így az ember szemszögéből is. És hát az esti órákban lehet látni még a városok fölött is a denevéreket körözni, vadászni. Mindenki számára, minden élőlény számára nehéz ez a hosszantartó kánikula, mert hogyha egy néhány napos ilyen 30 fok fölötti hőmérséklet van, az még könnyebben átvészelhető, de amikor már így napokon vagy heteken keresztül zajlik ez, azt megérzi a természet is, az élőlények számára is nehéz. Szoktuk mondani egyébként, hogy érdemes kirakni akár kis virág cserép alátétbe vizet a madaraknak, mert nem találnak a természetben folyadékot, úgyhogy kollégáim nevében is, ha megkérhetem a kedves hallgatókat, aki csak teheti, próbáljon gondoskodni az élőlényekről, és itassa a madarakat.
2: Biztos lesz, aki félti majd a haját és sapkát húz. Kell félni a denevérektől?
3: Nem, ez is a program egyik fő célja, hogy eloszlassa ezeket az alaptalan félelmeket. Kultúrtörténetben, különösen Európában elég sok negatív tulajdonsággal ruházták fel az évszázadok alatt a denevéreket, és egyfajta félelmet keltő horrorfilmbe vagy rémtörténetekbe illő szereplőként tüntetik fel gyakran őket. Ezt is, ezeket a tévhiteket is igyekszik eloszlatni a program, és szó esik arról, hogy az itteni európai Kárpát-medencében élő denevérek nem támadnak emberre, kizárólag rovarokkal táplálkoznak.
2: Érdekes nagyon. Mi hogy tudunk nekik segíteni, hogyha például otthon az udvarban látjuk röpködni?
3: Hát az, hogy elsősorban ne bántsuk, ne zavarjuk őket. Ha nehogy Isten berepül a lakásba, akkor igyekezzünk lekapcsolni a villanyt és csendben maradni, a denevér ki fog menni a nyitott ablakon, nem élettere az emberi környezet a lakás, és a másik pedig olyan dolog, hogy a padlásterekben például érdemes röpnyílást hagyni, tehát hogy nyugodtan tudjanak kibe menni a denevérek. Egyre kevesebb természetes élőhelyük van, erről is szó lesz majd a program során. Nem csupán barlangokban, illetve épületek padlásterében, hanem öreg fák kérge alatt is szeretnek meghúzódni és ott átvészelni a téli időszakot, de sajnos napjainkban egyre kevesebb az öreg, több száz éves fa. Az erdőgazdálkodás ennek a fő oka. Nincs ideje a fáknak sok esetben megélni a teljes élettartamot, és így otthont adni többek között a denevéreknek és más fajoknak, madaraknak, rovaroknak is. És hát ilyen meggondolásból sok helyen tesznek ki mesterséges denevérodukat, ami úgy kell elképzelni, mint egy fa ládát, amin alul egy rés van, és akkor ott be tudnak repülni, és akár több példány is, vagy több tucat példány is így búvóhelyet tud találni a mesterséges környezetben. Hát ez is most csak egy példa volt, de nagyon sok másról is szó lesz majd a programon, úgyhogy érdemes ellátogatni a Baligetre.
2: Mitől ilyen különleges ez az abaligeti barlang nekik?
3: Hát ez egy talány, elég nehéz exakt pontos választ adni rá. A denevérek általánosságban szeretik azokat a helyeket, amelyek nyugalmasak, és sokan elférnek benne, több száz denevér is téli búvóhelyként, telelőhelyként választja az abaligeti barlangot. Amúgy a mecsekben több barlang is található, de a legnagyobb közülük az abaligeti, és akkor így értelemszerűen a nagy számok törvénye alapján több denevér található meg ott, mint teszem azt a mánfai kőlyukban. Úgyhogy ezért is van itt a program, mert itt nagy eséllyel sok denevért lehet megfigyelni az este folyamán.
2: Ezek mellett más programmal is készülnek, például a Pintérkertben szeptembertől ismét várják az érdeklődőket az idegenvezetések.
3: Igen, minden hónap első péntekén délelőtt 10 órakor idegenvezetéssel várjuk az érdeklődőket a Pintérkertbe. Olyankor mindig a kertről egy átfogó ismertetést hallhatnak a látogatók.
2: Különlegesen hangzik, várjuk a programokat. Most hétvégén viszont a Nagyharsányi Szoborpark kerül előtérbe. Az Ördögkatlan Fesztivál keretén belül villány mellett biztos, hogy sokan lesznek emiatt is. Köszönjük a részleteket, infókat. A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság munkatársát hallottuk. Komlós Attila volt a vendégem itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha villányra gondolunk, a legtöbbünknek rögtön a szőlőültetvények és a híres borvidék jut eszébe, de vajon belegondoltunk-e már abba, hogy milyen hosszú út is vezet addig, amíg egy-egy palack elkészül, és hogy régen ez hogy működött? A Villányi Bormúzeumban több száz év története elevenedik meg, megismerhetjük a borvidék múltját, a szőlőművelés hagyományait, a régi préseket és azokat az eszközöket, amelyekkel egykor dolgoztak a borászok. Ráadásul az épületnek is különleges története van, hiszen egykor a világhírű szőlő nemesítő Teleki Zsigmond présházaként működött. Hogy mi is teszi egyedivé ezeket a helyeket, és miért érdemes felkeresni őket akár egy villányi kirándulás során, arról a következő percekben Gál Rolanddal, a Bormúzeum munkatársával beszélgetek.
1: Villányi Bormúzeum 70-es évek végén, 80-as évek elején indult el. Itt a Villányi pincesor, Villányi műemléki pincesor egyik legnagyobb pincébe. Ez a pince az egykor Dézsma pinceként funkcionált, és hát azért is úgymond a méretek adottak voltak, hogy akár egy ilyen nagyobb kiállítást is el tudjanak itt helyezni, vagyis hát egy kiállítás gyűjtése itt elinduljon. És hát onnan indult ez a gondolat, hogy akkoriban még ugye itt a 80-as években Villányban a borturizmus nem volt annyira erős, sőt, hát akkor még nem voltak magánpincészetek sem, ugye itt még az előző rendszerről beszélünk, szocialista időkről, és hát azokban az időkben tulajdonképpen a múzeum volt az egyetlen olyan egység, olyan épület, ami vendégfogadásra alkalmas volt, és a turistáknak egy kicsit, az ide látogató vendégeknek egy kicsit megmutatta itt a villányi borvidék kialakulását, a borászat, borkészítés történetét és borkészítéshez használt eszközök történetét, szóval innen indult a bormúzeum.
0: Mi a legnépszerűbb a turisták körében, vagy te mit szoktál kiemelni?
1: Itt az elmúlt közel fél évszázadban, ahogy említettem, itt ugye 80-as évektől folyamatosan gyűlik a kiállítási anyag. Szóval az elmúlt közel fél évszázadban elég sok különleges kiállítási tárgy érkezett ide. Nagyon sok különleges gép, tehát nem is ugye, amit az egyszerű háztáji borkészítésnél használtak az egyszerűbb emberek, hanem itt az egykori nagyüzemi borkészítésnek a gépei is megtalálhatók. Például 100 éves palackozógépek, címkézőgépek, dugózógépek, borszivattyúk, tehát sok ritka és fura szerkezet található itt a kiállítási anyagunkban. Ezek közül bármelyiket ki lehet emelni, vagy bármelyiknél a vendégek, látogatók a csodálatukat szokták kifejezni. Talán ami az egyik ilyen legrégebbi, például van egy olyanunk 1900-as évek elejéről, egy olyan kiállítási tárgyunk, ami egy toronyszerű szerkezet, mint egy óratorony, és az beleégette a dugóba, a parafa dugóba a tulajdonosnak, vagyis hát a gyártóborászatnak a címerét, az emblémáját, monogramját.
0: Nyáron a villányi séta során érdemes tehát betérni, de egyébként később is lesz erre lehetőség. Szinte egész évben nyitva vagytok?
1: A múzeum az tulajdonképpen egész évben nyitva van. Ugye itt is vannak erősebb, meg gyengébb időszakok. Itt azért a villányi borvidéken elmondható, hogy talán a szüretnek is köszönhetően az ősz az idegenforgalom szempontjából egy erősebb időszak. Tehát itt a borvidéken a pincészetek, vendégfogadó pincék, azok leginkább akkor vannak nyitva. Úgyhogy mi is azért ősszel várjuk leginkább a vendégeket, de ettől függetlenül egész évben nyitva vagyunk. Télen akkor ugye az egy holt szezon, holt időszak, akkor azért a pincék is nagy része zárva van. Bejelentkezés alapján télen akkor is egyénileg tudjuk fogadni a vendégeket. De az év többi részében tavasz, nyár, ősz, tehát folyamatosan.

0: pincébe, a kiállítás nagyobbik része az épület alatti pincerendszerbe található.
1: Kóstolni lehet közben?
0: Kóstolásra van lehetőség, ugye borvidékborai lehet nálunk kóstolni hagyományos borokat, ugye egy fehér, rozé és vörös borok vannak a legtöbb pincének a kínálatában. Ezekből a fajtákból mi is tudunk a vendégeknek kínálni, ami itt a plusz a mi kínálatunkban, több száz éves receptek alapján készülő ürmös borokat tudunk még itt a kóstolásba ajánlani. Ezek régen a főúri nemesi asztalokon az ünnepi lakomák kísérői voltak, ezek a különleges fűszerborok, gyógynövényekkel, fűszerekkel, gyümölcsökkel, aszalgyümölcsökkel együtt érlelt bor különlegességeket jelentene.
1: Izgalmasan hangzik. Köszönjük a részleteket. A Villányi Bormúzeum munkatársát hallottuk. Gál Roland részletezte, miért is érdemes a nyári időszakban a Villányi túránk során akár a Bormúzeum felé venni az irányt.
2: Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Ennyi fért a műsorban. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Ezen a hétvégén, ha a Siklósi Várfesztivál felé veszed az irányt, akkor érdemes ellátogatni a Siklósi Vadászati Kiállításra is, hiszen itt testközelből ismerhetjük meg a Dél-Dunántúl vadon élő állatait és lenyűgöző trófeáit. A Villány szomszédságában található kiállítás részleteiről volt szó a műsorban. Az Ördögkatlan Fesztivál is javában tart, ilyenkor Villány környéke ismét pezseg, és nagyon sokan ellátogatnak a Nagyharsányi Szoborparkba, oda is szerveznek természetesen programokat, de hát önmagában is az év minden napján lenyűgöző látványt nyújt. Érdemes felkeresni, de itt a műsorban is számos érdekességet hallhattunk ezzel kapcsolatban. Bemutattuk a Nagyharsányi Szoborparkot, és ha Villány, akkor legtöbben a szőlőültetvényekre és a híres borvidékre gondolnak, ez így van jól, de vajon belegondoltunk-e abba, hogy milyen hosszú út vezet addig, amíg egy-egy palack elkészül? A Villányi Bormúzeumban több száz év története elevenedik meg, megismerhetjük a borvidék múltját, a szőlőművelés hagyományait, a régi préseket és azokat az eszközöket, amelyekkel egykor dolgoztak a borászok. Ennek részleteiről a Villányi Bormúzeum munkatársát hallhattuk a műsorban. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza a slágerekhez. További kellemes hétvégét. Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en Villányban. Itt a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. I

0: mit gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerme.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is. Részletek az esemény Facebook oldalán. 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncert műzikeivel érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története kétszer 50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Voicingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. Fürdőfesztivál, magyar hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik.
6: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is! Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB és fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszú dal, a Ferrari cseréltélt Twingo-ra, a Rolexet Casio-ra, és a többi idézetekkel. És hogy azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die, hozom

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Budapesti zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Na

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek, hogy mit adtak nekünk az olaszok, nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak az elektronikus zenére a 90-es évek Eurodance és

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a vonalban várakozik valaki. Mi az üzenet? Halló?
1: Anyukámnak és apukámnak legyen jó napjuk, és anyukám meg aludjon jókat. Sokáig fennmaradt.
0: Tudod miért? Mert annyira meleg volt, szerintem most nagyon sokan nagyon rosszul aludtak, úgyhogy jött egy kis enyhülés, amíg édesanyád nomád kipihenni magát. Téged hogy hívnak?
1: Dudás Noel.
0: Noel, 1-től 10-es skálán mekkora Rádió 1 rajongó vagy?
1: 11.
0: Az tök jó. Jó nyári szünetet, Noel, szia!
1: Szia!
0: Így indulunk nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: 40 éve, hogy a Queen Magyarországra látogatott és történelmet írt a legendás Népstadion koncerttel. Ebből az alkalomból egy igazán exkluzív helyszínen, Pécsen, a Káptalan kertben idézik meg ezt a felejthetetlen estét. Egy nagyszabású koncert, ahol a Crazy Little Queen Tribute Band és a szolnoki szimfonikusok közösen hozzák el a Queen legnagyobb slágereit. Augusztus 7-e péntek, Pécs, Káptalan kert. Jegyek már kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt T-Deni, a Voicingers, a Belga, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Fürdőfesztivál, Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

új zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hétvégén is, mert tudom, hogy sokan a mai napon is dolgoznak, hát nem csak azért, hogy egyébként dolgozni szoktak hétvégén, de azért is, mert ez egy ilyen ledolgozós nap, az augusztus 8-a, az augusztus 21-i munkanapot előre ledolgozzuk. Hát már ahol, úgyhogy fel is teszem a kérdést, Rádió 1-esek, ki az, akinek be kellett mennie ma dolgozni, és ki az, akinek egy átlag szombat a mai? 0623 111 111 a számunk. Fastboy, good life, ezt azon most a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer López a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tayo Cruz dalát indítom, és felveszem a telefont. Hello!
1: Szia, Máté, Nóri vagyok. Ki az, akinek be kellett ma menni dolgozni? Hát én voltam becsületesen. 8-tól 2-ig.
0: Szorgalomból? Vagy nem engedett el?
1: Bevállaltam. Én vagyok a vezető, és a dolgozókat, nagy részüket elengedtem szabadságra, mondtam. Most bevállalom.
0: Mész az Zóti buliba este?
1: Strandfesztiválra nyertem jegyet nálatok, úgyhogy
0: ja.
1: Arra készülünk.
0: Oh.
1: Sőt, szülinapi bulira is nyertem nálatok, úgyhogy én nagyon Rádió 1 fan vagyok.
0: És nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél ezek szerint.
1: Hát, szó.
0: Na ezt most neked küldöm, és köszi, hogy itt vagy velünk.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4 óra előtt járunk egy kicsivel, a következő órára is felsorakoztak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. Kezdésként például Taylor Swift, aztán Calvin Harris is itt lesz. Az egykori szerelmes pár összehozta őket az élet. Jöhetnek a közlekedési infók is, nem sokára szétnézek az üzenetek között. 0620-311-111 a számunk, 5 órától pedig Cookie Mix-el majd, Before Party Show, Summer Edition 2 órán át. Taylor Swift-tel kezdünk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Augusztus 8-án Tiden érkezik a Káptalan kertbe. Az ország egyik legnépszerűbb előadója garantálja a nyár egyik legforróbb koncertjét. Ne maradj le, biztosítsd a helyed időben. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
5: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
6: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
7: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Dündi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
8: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, még ebben az órában Kiss Márti, aztán érkezik a férfi, aki úgy mondja David Guettát, hogy...
1: David Guetta.
0: Bob Sinclair nevét úgy ejti, hogy...
1: Bob Sinclair.
0: És pontosan tudja, hogy ügel valójában...
1: Üzsel.
0: És ha strandon hamburgert rendel, azt mondja mindig...
1: Hamburger.
0: Hát persze, hogy Kuki fog mixelni 2 órán át, 5 órától, 8-tól diszkosít, aztán World is my radio show, amiben Tiesto guest mix lesz. Az igen.

0: fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Major Lazer dala után közlekedési információk a Rádió 1-en, DJ Otisójára tartó tömegközlekedő Rádió 1-eseknek fontos info, hogy több járatot is sűrűbben közlekedtet a Budapesti Közlekedési Központ, valamint rendkívüli buszjáratot is indít, hogy a rendezvényre igyekvők könnyebben juthassanak el az Óbudai szigetre. A közlekedési társaság közlése szerint a megszokottnál sűrűbben közlekedik a H5-ös hév és az 1-es villamos, emellett pedig külön buszjárat is segíti a rendezvényre tartókat. Balesetről kaptam sajnos hírt, M5-ös Budapest felé vezető oldal Kecskemét és Lajos Mizse között a 75-ös kilométernél történt egy baleset, emiatt van azt hiszem a több mint 3 kilométeres torlódás. 0620 311 111, ez az elérhetőségünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! A közlekedési infók után pedig egy ausztrál-új-zélandi DJ-producer páros és egy fantasztikus kórus hozzá, egy ilyen igazi egymásba kapaszkodva éneklős dal, Shouse, Won't Forget You, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak ma is láger megy. Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, augusztus második hétvégén is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a Lehűlés, Rádió 1-esek. Ez, amit most tapasztalunk, én ennél picikét többre számítottam, bevallom. Ha valamit még megtanultunk az elmúlt egy hétben, az az, hogyha az időképpen azt írják, vagy ezeken a meteorológiai appokon, hogy 10% zápor esély az olyan, mint a randi végén, majd hívlak. Jó volt veled? Beszélünk majd. Hát ez van, jövő héten még két nap nagyon meleg, aztán újra enyhül az idő.

Rádió Ez Csak Igazi Mai Slágermegy, kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban, aki akkor is ott van a sláger listák élén, amikor éppen nem ő maga énekel, okos és tehetséges. Jelenleg a top 10-ben van a világ sláger listáin Shakira Burna Boy dala Die Die, aminek Ed Sheeran az egyik társszerzője, és azt mondom, hogy Cat's Eye Animal dalát is ő írta többek közt. Hát elképesztő a fickó. Pereg a jogdíj, pereg, ezt is mondhatnám. Ed Sheerant hozom, érkezik a Bad Habits, aztán jön Cookie, a Before Party Show, valami ugye két órás, Summer Edition, a nyára való tekintettel, 8-tól diszkósít, aztán World is My Radio Show. Én Kis Márti voltam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Sziasztok, égészen 20 óra égig üt vagyunk, és az első órában mixelek nektek az igazi imáslegereket, még szakítás nélkül, Bifa Party Show Summer Edition. Ráadásul érkezik az egyik kedvenc nótam, hogy jól mondtam. Bambore ez a szám címe, az előadó Alex Kenji, híres DJ producer, jó? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, adjatok egy kis hangerőt, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Jó lesz? Jó lesz! Jó hírem van, 15 percig nem beszélek.

érkezik egy világ sztár, hölgyeim és uraim. Az első igazi slagert az volt, hogy Just Dance. Azóta rengeteg dal csinálta, tényleg full vannak a koncertek. Kicsit diris a csaj, de sokan szeretik ezért. Lady Gaga-ról van szó, és érkezik Abracadabra. Van egy kis információ. Ő egy DJ Dark Remix, jó? Szóval, hölgyeim és uraim, 19 óraig még egyszer hangsúlyozom, mixelek nektek az igazi mai slágereket. Hát igen, Bifa Party Show Summer Edition. Van egy jó hírem még. 14 percig nem fogtok hallani rólam semmit, csak mixelek, jó? És ahogy mondtam, akkor jön

Na mindegy, van egy ilyen a foci, szeretjünk. Érkezik egy úri ember, akit nagyon-nagyon sokan szeretik itt Magyarországon, nem csodálom, tényleg nagyon jó. Német, ach, ich bin Kukija, das ist gut, ja, zuzamenja. Come on, érkezik, és Jürg Yourself. Ez a legújabb dal tőle, és nem mixelek nektek. Mit szóltok ehhez? Jó lesz nektek? Jó! Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig mixelek nektek az igazi imáis legereket. Before Party Show, Summer Edition. Alhé, hopp, kukikám! Mixeljél! Oh, de jó ez! Ja. Papa! Papa! Papa! Elég, kuki, elég! Na! No.

0: Rádió Ecsak igazi, ma is legyen megy, Net Classic-en Gucci, bizony, Gucci. Somebody ez a szem címe, csak szorok, nem mindegy. Hamarosan újra mixerek nektek az igazi mes legereket. Érkezik egy úri ember, aki kétszer volt fölünk a parkban, ünnepeli a Rádió egy szülepi fesztivál. Úgy hívják, hogy Cyril, és érkezik Stumbling In.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: A Stadium X.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
11: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
13: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
13: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
14: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
15: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít, kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
16: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
17: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.

Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

7 és 18 óra között. A 18-tól 19 óraig nincs megállás, mixerek tovább az igazi mai slágereket, megszakítás nélkül itt a Rádió 1-en. Érkezik Szirele, ki volt kétszer velünk ünnepén a Rádió 1 szülinapi fesztivált. Nagyon jó fej tényleg, és jó buri csinál, ez biztos. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjatok sok szeretettel itt a Rádió 1-en, Stumble In, azaz Monsieur Cyril. És még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást itt a Rádió 1-en.

mai sláger megy, jó volt Martin Garrix, Butterflies, de ez még semmi, érkezik az isteni Accent, Sarah Misha Mir elégütt a szám címe Don't Leave. Sokon szeretik, nem csodalom, sokon is kérik a kívánságműsort, azt a dalt. És a kívánságműsorról van szó, nem szabad elfelejteni, hölgyeim és uraim, hogy 19 órától 20 óraig ti lesztek a zenei szerkesztők. Jó, de hogy mondtam, jön akkor Accent, Don't Leave. És nincs mese, 19 óraig bulizunk, Before Party Show, Summer Edition. Allez hop, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, ritmus, tempo, ritmus, tempo, Cookie adja neked a tempót.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autó kiállítással, napi jóga órákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
5: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
6: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
7: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

Tazo, Prometheus, Timmy Samal. És jó siker ült, a szemcím nem változott, Prometheus. Most érkezik egy úri ember, aki egy évvel ezelőtt ott volt a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, igen, Gabri Ponte. Ott van mellette Jean-Paul és Nati Natasha. Born to love ya! Az a tipikus zene, mikor esetleg rossz kedved van, bekapcsolod azt a dalt, és elfeledtesz minden, de tényleg. Jó kis energia van benne, most az a divat az energia, szóval pozitív energia küldöm nektek a Rádió 1 stúdióból, jó? Érkezik akkor Gabri Ponte, Jean-Paul, Born to love ya! 19 óraig mixelek nektek az igazi majslágereket, ne tessék csinálni semmi, csak érvezni azt a jó kis Before Party Show Summer Edition itt a Rádió 1-en.

0: Wonderful Life 25, Al Monte Cookie, Wonderful Life. Ok? Ok.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
2: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
10: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
12: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki sem nyílik az ajtó.
11: Így van.
12: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgyis levonja, nem?
11: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lopni, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik, olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
12: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerán, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
11: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor, eljöttek nagy vállalatok képviselői is, egyszerre 10-15-en vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, vagy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni kényelmi.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
13: Rádió 1-en.
10: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
1: Rádió 1!
10: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Ráadásul 19 óra múlt 7 perccel, 7-7. A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém, halló, halló.
2: Cucu vagyok, szia Kuki, szia.
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Ó, most már nagyon jó, tehát jöttünk haza ecsetes nyaralásból, úgyhogy hát még mindig ennek a hatása alatt.
1: Merre voltatok?
2: Kefalóniába.
1: Ez Görögország, ugye?
2: Igen.
1: Jó sikerült?
2: Ó, eszméletlen jó.
1: Jó van. Szép volt a tenger, jó volt a víz?
2: Nagyon sós, de hát ennek az a lényeg.
1: Hát igen. Na, figyelj, kérte tőlem az Jennifer Lopez és David Guettával együtt a Save Me Tonight, ez a szám címe. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen, a lányomnak és a kedves férjének, Klaudiának és Gábornak. Mert egyszer-kétszer ők helyettestettek minket a munkába.
1: Ja, értem.
2: Most mentek el nyaralni, de belföld, utána majd más, és nekik szeretném küldeni.
1: Értettem, uram, rendben, akkor köszönöm szépen a telefonát el, és jó pihit kívánok neked. Ma este erre, jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy hívtál, szia. Érkezik Jennifer Lopez, David Guettával együtt, a szám címe Save Me Tonight, itt a Rádió Egyen.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Hogyan lehet egy zenét kérni? Egyszerűen tessék hívni engemet a 0623-111-111. Remény, most kicsoda? Haló, haló?
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Szerbusz, Anikó, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Nagyon jól, ez egy jó, jó ezt hallani. Mi a program ezen a hétvégén? Jó, mondjuk ma este szerintem pihi, de holnap vasárnap van valami elképzelés, hogy mi lesz a programod?
2: Barátokhoz menjünk bográcsozni.
1: Bográcsozni! Az igen. És ki főz, a barátaid vagy te?
2: A férjem, mert nagyon jó, finom marha pörköltet tud csinálni.
1: Az igen, marha pörkölt, az jó. Na, figyelj, már ilyes lettem, köszönöm szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Anyukámnak szeretnék egy jó törgős számot, a te zenédet, a legújabb zenédet kérnénk szépen.
1: De jó fej vagy, a szám címe Fire, és mi lenne az üzenet, parancsolj!
2: Nagyon szeretem, ennyi.
1: Jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltál, akkor holnap jó étvágyat kívánok nektek előre is, és kellemes estét is, jó, oké?
2: Köszönjük szépen! Szia, Kuki!
1: Ciao, szia! Érkezik akkor a saját dalunk, Kánár Elgüt, a szám címe Fire, itt a Rádió Egyen! Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kánár!
1: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk!
3: Ez pedig a Fire!
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy!
0: Ez a Rádió!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges hallgatónk, Monsieur Gizmo. Szia Gizmo, hogy vagy?
2: Hello, Kuki, jól vagyok, menjünk dolgozni.
1: Mentek dolgozni, ja, kitartást kívánok neked. Meddig dolgozol?
2: 11-ig. Utána fogunk visszatérni haza.
1: Jó, van, oké. Jó munkát kívánok neked. Mit szeretnék enni tőlem közben? Mesélj!
2: Egy Mobelt.
1: Ó, nagyon jó, a szám címet Don't Call Me Up. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Csapatomnak, Nikinek, Bibinek. Neked,
1: köszönöm.
2: Kicsit
1: oké. Akkor még egyszer jó munkát, kitartás, vigyázz magadra, így el sok vizet, jó?
2: Oké, kukiz.
1: Ciao, ciao, szia. Érkezik a nunkakom meből, igen, és a szám címet Don't Call Me Up.

0: Viselkedik, nagyon jó, amikor alszik.
1: Gondolom megvan az az igazi szerelem az apuka és a kislány között, nem? De jó. Ez egy jó dolog. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki. Valami másnak szeretnék jönni azt a dalt, vagy csak neki?
0: Hát küldeném még a testvéreinek, akik szintén nagyon jó gyerekek, csak nem mindig.
1: Ja.
0: De ők nagyobbak, úgyhogy ők most messzebb vannak.
1: Ja, értem. Jó van, akkor sok-sok boldogságot nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
0: Nagyszerű, örülök, hogy bekerülhettem az adásba.
1: Én is, szia-szia!
0: Szia-szia!
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik Juhász Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, vagy ma este Balatonkenese személyesen, jó? Szép estét kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!
2: Hi,
3: igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: legjobb válogatásban. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegek berepíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma teljesen félőben vagyunk, hiszen DJ Otin vagyunk, de itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál én DJ Junior.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek, de nem félőben, élőben vagyok, eljöttem az Otiról, most tolok egy kicsit, aztán megyek vissza, és köszi mindenkinek, aki már ott van az Otin, és eddig is ott volt, mert tök jó volt a buli.
5: Kamus. Na mindegy. Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, valóban én már kettőtől kint voltam, és vagyok is az Óbudai Nagyréten, mert hogy zajlik már a kora délutáni óráktól kezdve a DJ Otin on the front. Azért voltunk kénytelenek egyébként egyrészt nyitni, másrésztről pedig programot csinálni, mert 65 ezer embert bejuttatni úgy, hogy egyébként a hidak áteresztő képessége óránként 16 ezer, hát a nagyon-nagyon necces magyarán. Minimum 4 óra kell ahhoz, hogy mindenki bejusson, és most már azért ezen túl vagyunk, az zajlik a show, DJ Otin a színpadon.
3: Most viszont induljunk nem retroval, nem coverrel, viszont egy román világsztárral kezdünk, kérem szépen. Én... Nem rólad van szó, nyugodj meg, Drakuláról van szó egyébként. És
5: hát az jó Drakula, igen.
3: És mi hasonlítottak egymásra, nem?
5: Mennyiben?
3: Ja, jó, te nem vagy vérszívó, az én vagyok. Na, Tame Impalával indulunk, és a Drakulával, DJ Junior eredeti valódi remixben, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: és Úriam Brigitta, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: És megyünk tovább, nem tudom ezt minek nevezem, egyébként mert több feldolgozást ért meg ez a dal, ez szerintem nem retro, mert ez eredetileg talán egy Diana Ross dal volt, ha jól emlékszem, aztán utána az nem, hát ez szól R&B, utána igen,
2: az nem, az retro valami.
1: Utána viszont house zene volt, Stardust-tól, és most a Milky-től meg a David Guetta, tehát a Milky-t nem tudom ki, a David Guetta, tehát igen, Just the Way You Are.
0: Nem Diana Ross volt, hanem csak a Kande, mindegy.
1: Igen, egyébként tényleg igaz. És látod, hogy tudja?
2: Mert
1: tudja.
2: Nagyon vágja.
1: Végre figyelsz.

0: Diszkos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, de csak kamuból felesbe vagyunk, vagy hogy mondják, félőbe, mert hogy mindenki kint van egyébként.
1: Felesbe!
0: Igen, hát az óbudai nagyvétel.
2: Ott vagyunk amúgy, ott. Én eljöttem élőben.
0: Nem,

0: kettő, hogy a srácok le tudják ütni.
1: Újdonsággal megyünk tovább itt a Rádió Egyen. Juga, Fresh Rosszul Fontana, van. David Guetta, illetve Aiden Martin, és a Shineből elkészült az eredeti valódi DJ Junior remix, és ki is került a YouTube csatornára. Most viszont meghallgatjuk itt a Rádió Egyen.

0: 2-1-en.
1: Igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert. A DJ Pultban.

0: Ez a Rádió Egy Estés Olyan Diszkósit Rádió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és innentől kezdve nem tudom, hogy minek nevezem a show, de nem retro, semmi esetre se, nem is cover, és nem is csak új, mi mindent játszunk, mi vagyunk a Diszkósit, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 20 év egyik legdurvább dumája az ma hangzott el, az Attila felé a szádból. Attila, megérkeztél a szádba, így 20 év után, ez ilyen főzőműsorokban szokott lennem, akkor itt felészem, és mondja, most megérkeztem. Ez zseniális.
2: Mindez persze akkor, amikor Diana Rossnak titulált egy dolgot, amit egyébként csak akár csinált
0: eredetileg. De tényleg.
1: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a két névből a hallgatók közül melyiket ismeri bárki is.
2: A Diana Ross szerintem megvan.
1: Azt talán igen.
2: De majd lassabban kell mondani. Diana Ross.
0: Igen, Diana Ross.
1: Hát ez csak akár azt szerintem szinte senkinek.
0: Egyébként Diana Ross most láttam egy rövid ideig, volt van Pilzenben volt egy show. Nem, egy ilyen amfiteátrumba lépett föl, ilyen nyitott színházba, hogy csak fordítsam, hogyha nem tudtok ennyire, érted így külföldiről. Akkor ott volt, és zseniális volt. I Coming Out, az a kezdet, nagyon jó volt a show. De tényleg nagyon jó volt.
2: Az retro.
0: Viszont most nem ezzel megyünk tovább, hanem a Day by Day-el, DJ Junior a Diszkósitben.
1: Hoppa,

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy.
1: Retro?
0: Csak igazi mai slágermegy. DJ Juniorral, bárján terül, és nem Hambai PG-vel.
1: Mert a juniorok vannak ilyen retro igazi mai slágerek.
0: Az van, persze.
1: Na, és ezekből nagyon sokat fog játszani egyébként ma este az Óbudai
0: Nagy Rét mellett. Nem, de képzeljétek el egyébként ezek érdekes dolgok, hogy tényleg ilyen nulla vizével, nem egy sima borítóval fölrakom, és nagyon, például a Sarah per 2 az 1 millió 6. Az 1 millió 6 a YouTube-on, a másik van, ez a Laura Brenningen, az van 600 ezer. Meg, jó, a, hát az meg az a Albano Romina Power felicsítás.
1: De
0: szóval
1: tudod miért?
0: Tőle,
1: de
0: kérik,
1: tudod
0: szeretik,
1: miért?
0: Akarják. Én tudom, hogy miért amúgy.
1: Igen, én is.
0: Na miért? Na,
1: hát
0: miért?
1: Mert öreg.
0: Ja,
1: hát
0: én ezt inkább szebben mondanám,
2: junior.
0: Hogy ez erre a szarára, mert mennyi az 1 millió?
2: 1 millió 6.
1: Miért?
0: Szara, hogy ez azért van annyi, tehát azért van mögött ennyi szám, mert minimum 3 generáció már felnőtt rá. Tehát.
2: Akkor várj, régebbi dalokat kell feldolgozni, ez a megoldás, és még nagyobb nézettséget.
1: A haverodnak biztos be fog jönni, mostanában szereti a DJ ilyenek zenéket játszani.
2: Nem tudom még eldönteni, hogy ez új vagy cover, de diszkosít, és sorry.
1: Neki jó lesz.
3: Ben trunfic, solo spiacente.

0: nem csak.
1: Na, ő róla beszélek. Na, ő viszont DJ. Na,
2: én még akkor voltam NDK-ban, még régen onnan ismerem.
1: Egyébként az after-re lehet jönni, hogyha valaki akar.
2: Így van.
0: És az oda hogy tud jönni egyébként? Oda is most sokat kell várni?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indul a szombati különkiadásunk, amelynek a csúcspontja, ne felejtjétek, Tiesto guest mixe lesz majd éjfél után, az első órában pedig szokás szerint a Loving Arms mixel. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, bízom benne, mindenki bírja még a nyarat, bár hogyha jobban belegondolunk, már nem olyan túl sok van belőle. Na minden esetre nem szabad csüggedni, mert jó zenéket hoztam el nektek ezen alkalommal is. Itt is van az első, ami Bibi Rexa és Fate lesz közöse, a New Religion. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban és jó zenékben Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Loving Arms a lemezjátszói mögött, apropó Martin Garrix, ő is ott volt ugye idén a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, készített egy újabb közös zenét a U2-val, ennek Fireflies a címe, és The Edge a U2 gitárosa, ott is volt vele a Tomorrowland-en, együtt premierezték ezt a dalt. Hát Martin Garrix marketingből csillagos ötös.
1: Igen, élőben én ezt nem láttam, ezt a produkciót, de egyébként nagyon vicces, mert én amikor nagyjából így ultron voltam valamelyik fesztiválra, vagy valamelyik bulira, akkor azért vagy TikTokon, vagy Instagramon, vagy YouTube-on valahol mindig hát hanggal azért követtem a Tomorrowland fesztivált, úgyhogy nagyon érdekes zenei csemegéket, valamint kollaborációkat hallottam, valami nagyszerű zenéket. Úgyhogy nagyon várom már, hogy ezek meg is jelenjenek, de vannak nagyszerű zenék, amik már megjelentek, ilyen a Gordo és a Loco Loco is, amivel tovább megyünk itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Szóban a Rádió Egyen. A Loving Arms lemezjátszói mögött Lost Frequencies újdonsága jön, és lassan már nehéz megmondani, hogy az most pontosan milyen stílus.
1: Annyira sok zene stílust kategorizáltunk már be, vagy fogalmaztunk meg, hogy én a következőnek így, ha nagyon őszinte akarnék lenni, azt mondanám, hogy ilyen bounce-os tech house. De most már annyi stílusba kategorizálják be ezt a stílusú zenét. Itt is van Lost Frequencies legújabbja, a Libidol, és ez egy ilyen fesztivál bounce-os remixben. De aztán döntsétek el, hogy tetszik el, mert csak ennyi a lényeg. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: a lemezjátszói mögött, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től is, ne felejtjétek, Tiesto játssza a heti guest mixünket éjfél után, most pedig Jennifer Lopez és David Guetta közös zenével folytatjuk. Nem tudom, hogy ki akarta ezt a dalt jobban, ki volt az ötlet, de tulajdonképpen mindegy.
1: Hát tök mindegy, mert...
0: Szerintem David Guetta akarta jobban Jennifer Lopez.
1: Én is ezt akartam mondani, hogy azért a DJ-k marketingből nem annyira rosszak. Én sőt, egyébként nem akarom megbántani az előadókat, mert imádom őket, de szerintem a DJ-k egy picit erősebbek hogy ma marketingben, mert ugye szükségünk van rá. És szerintem ez David Guettánál is így van, hiszen ő is nagyon nagy feketőves pápája ennek a marketingnek. Minden esetben nagyon jól sikeredett, nagyon Rádió 1-es, és szeretni fogjuk, mert nagyon 2025 nyara. 25 van?
0: 6.
1: Ez idei műsor.
0: Ennyit a DJ-ről meg a marketingről.
1: Figyelj, rossz marketing és marketing. Na szóval, az új David Guettával és Jennifer Lopez-zal megyünk tovább itt a Rádió 1-en 2026-ban is. Yeah!

0: Fisher. Egy fantasztikus közös dalban ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Loving Arms indította be a szombati külön kiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én robogok tovább, sőt, nagyon is robogok tovább, mert egy daytime buliban játszom Szegeden, úgyhogy már ez Gerivel múltkor kifejtegettük, hogy én miért szeretem ezeknek a daytime buliknak a hangulatát. Geri is egy-két szuper jó gondolatot hozzátett, úgyhogy hát bulizunk, ameddig lehet, aztán nem megyünk haza fáradta.
0: Ez a lényeg, Andi, és akkor jó bulit, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, sziasztok!
0: New Week, Antonio, valami

0: Sziasztó! Ők jönnek a következő három órában. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől Nyúviké, mind a két lemezjátszónk. Szevasz Nyúvik.
1: Szevasz Geri, hát ha az enyém, akkor azt viszem, hogy haza gyorsan, mert nagyon tetszenek ezek az új lejátszók. Na kérem szépen, indulunk Norma Jean Martin, Hypaton és az Automa Hand, úgyhogy gyertek, hangosítsátok fel a rádió egyet. Tartsatok velünk! Oh.

0: még Ibizát, milyen volt, mesélj?
1: Ó, zseniális. Gyors, hirtelen, nagyon-nagyon-nagyon nagy dinamika van ott. Tehát ott azt át kell élni, meg kell nézni. Én azt gondolom minden kollégának, mindenki, aki teheti, menjen el. Nézze meg egyszer, én a párommal, kedvesemmel, életem szerelmével 11 év után úgy gondoltuk, hogy na akkor ketten ellibbenünk valahova. És hát majdnem két napot sikerült összehozni, de egyébként tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, és örülök, hogy ott lehettem. Hát nagyon sok jó zenét hallottam, és többek között egy Alex Kenji is befigyelt egyébként, ami itt nálunk itt a Rádió Egyenesen. Úgyhogy a Bambolé ott is dübörögött ezzel, úgyhogy itt a Rádió Egyenesen is toljuk nektek.

0: feleségeddel nemrég Ibizát, és hát ahogy érzem, Ibiza szelleme az kicsit még itt van velünk ma este.
1: Hát a szellemektől kezdve mindent hoztam magammal, de tényleg az a feeling, az a hangulat, ami ott van, amennyire profin az össze van rakva, amilyen jó zenék vannak, ahogy szólnak azok a zenék, amilyen hangtechnikán szól, brutális. Tehát szakmai kirándulásnak is egy zseniális dolog volt, de így tényleg, hogy kettesben voltunk, egy kicsit kikapcsolódtunk, egy kicsit bulisztunk, úgyhogy megnéztük Carl Coxot, a Swedish House Mafiát, Nakadait, úgyhogy jó kis line-up volt, hát így ez egy napban nagyjából lesz fér bele. De én azt gondolom, hogy egy olyan felvétel jön, ami ott is óriásit szólt, ez Cassian felvétel és a Count to Life itt a Rádió

0: Kristóferrel és a Rádi MC-jön.
1: Így van, nem is akárhogy én ezt a felvételt kérlek szépen fél éve üldözöm. Sven Fétől hallottam még valamikor réges-régen, de mondjuk kb. Tényleg fél évvel ezelőtt, és az az érdekesség, hogy ez a felvétel a napokban jöttem rá arra, hogy kizárólag csak vinilen jelent meg, úgyhogy ezt nagyon nem lehetett se onnan letölteni, úgyhogy kénytelen voltam összekukázni, pár felvételből összevágni, de szerintem így most már játszható Randy MC, It's Like That és a Rexon verzió itt a New Week vágásban a Rádió 1-en, úgyhogy tekert föl, kemény lesz.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Nine Radio Show szombati külön kiadása. New Vic, te merre mész majd tovább innen?
1: Jászberényben várnak, és onnan pedig jövök vissza Budapestre, hogy ez a ma esti felhozatal még ott találkozunk.
0: Ami pedig most a rádiós felhozatalt illeti, mindjárt jön Antonio, aztán pedig Tiesto.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show.

0: Így van, innentől Antonio Mix-el, egy óra múlva éjfélkor pedig indul Tiesto várva várt egy órás guest mix-e. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este! Deep in-

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Thank you.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Antonio a lemezjátszóknál és egy kollégán Christopher zenéje jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este, éjfélig Antonio a lemezjátszóknál, éjfél után pedig indul Tiesto egy órás guest mixe, tele igazi különlegességekkel és olyan vadi új zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Egyébként a következő is ilyen, mert hogy Blond is érkezik most.
1: Nagyon szeretem, Blond isnek az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeresétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blond is és a Money itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban. I got that on.

0: Bird is Mine Radio Show, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel, innen merre mész majd tovább?
1: Hajdusz a Boszlóra, veszem az irányt, ahol egy kamionos találkozón játszom. Erről posztoltam is több videót, amikor vezettem a kamiont. Ugye előtte derült ki, hogy nekem van kamionos jogosítványom, úgy tudok tényleg hivatalosan kamiont vezetni, úgyhogy kaptak az alkalmon a szervezők, és elhívtak egy kamion vezetésre, ahol fel is mondtam, hogy hol lesz a buli és miről is szól ez. Úgyhogy hajdúszoboszló kamion találkozó, és utána pedig egy kis pihenés, hátrébb vonulok, és elmegyünk Horvátországba nyaralni. Jövő héten viszont jövök vissza, itt leszek veletek a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ahol most Ed Sheeran jön Martin Garrix-szel, ez a Repeat It, éjféltől pedig a Guest Mix-ben Tiesto a lemezjátszóknál. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Tiësto.
1: Tiësto!
0: World is Mine radio show starts now. World is Mine.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, jön az az egy óra, amit tudom, nagyon-nagyon vártatok, tulajdonképpen egész héten. Tiësto egy órás guest mixe szól a következő egy órában, vadi új megjelenésekkel és exkluzív trendzenékkel, és rögtön itt az elején az a darab, amivel mostanában tele van Tiësto feedbackje, ez az Echo Sex finálé. A lemezjátszóknál csak a World is Mine Radio Show-ban. Tiësto!

Weekend Sessions. World is Mine Radio

0: Ezt a szettet is visszatudjátok hallgatni természetesen már holnaptól a mixer.radio1.hu-n és az applikációnkban. Mára ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyarat! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha már az előbb Tiesto Guest Mixét hallgattuk, de jó volt. Gondoltam, megfélem még egy igazi mai slágerléstől, ezért pörgött a biznisz. A fogyarásban is jönnek a legnagyobbak, most Szigala és a Riptide, amit indítok, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek, hazai a külföldiek egyaránt csak itt a Rádió 1-en.
1: Dobszóló.
0: Bám, hát dobszólónak talán túlzás éppen, de jó volt a vége is. Alex Kenji jön az igazi mai slágerek között, ez az egyik legnagyobb nyári favorit a Bumble-é, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulizást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi újdonsága, a fiatal német énekesé, akinek az egyik első nagy áttörése, az egy The Weeknd ahhoz köthető, a The Blinding Lights-hoz csinált ugyanis egy saját feldolgozást, ami nem csak a rajongók, de The Weeknd figyelmét is felkeltette. Akkor még nem jött nagy áttörés, aztán viszont igen. A legújabb igazi mai slágere pedig itt van, Loi, David Puentes és a Golden Sun.

0: hogy miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy igazi fesztiváldal, és ha már fesztiválok, akkor természetesen nem állunk le. Jövő héten is játék nálunk, a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet páros belépőket nyerni, ahol természetesen ott leszünk, mint ahogy minden komoly, minden jó fesztiválon idén, és egy óriási hangulatot csinálunk, nem is egy, hanem mindjárt kettő színpadon. Nagyon menő lesz szóval. Jövő héten játék a belépőkért, minden info a színes színpadainkról pedig a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is jönnek megállás nélkül. Coldplay, a Sky Full of Stars. Most ezt indítom itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,